Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely nagy lendület, nagy kedvencek továbbra is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pedig az ifjú anyuka, akinek hát tényleg most a legelső feladata, és ami minden más elhomályosít, az az, hogy a pici gyerkőcével foglalkozni, és egyébként így is van ez jó. Közben viszont azért az igazi mai slágerét tudom indítani. Lady Gagának ez az Abrakadabra, itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy hazai a kedvencek után nemzetközi a legnagyobb változatosság továbbra is itt a Rádió 1-en, sőt, most egy igazi újdonság Alex Forrentől, aki az év végét erősen kipörgeti, csinál egy duplát december 30-án és 31-én Las Vegasban, aztán január 2-án már a Bahama szigeteken, nem azt mondom, hogy csütteti a hasát, de koncertezi, bár szerintem, ha ügyes és nyilván az, azért lesz ebben napozás és strandolás is. Alex Forrent jön, a legújabb tőle a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám lesz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Megint egy újdonságot hozok. Most Robin Schulztól, aki a hétvégét, konkrétan a mai napot is még Ibizán tölti, sőt jövő héten is csinál itt egy bulit, de aztán nehogy véletlen hűvösebbre forduljon az idő. Piff! Irány Dubaj, szóval hát ebben a régióban lehet őt megtalálni. Meg hát persze itt a Rádió egyen, mert az igazi mai slágerét mi játsszuk. Jön már is a legújabb Robin Schulztól, tehát ez a Better Times itt a Rádió egyen.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Is someone listening?
0: Rádió 1.
1: Okay.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a következő óra pedig szépen összeállt a fejemben. Gondoltam például újdonságra Cookie-tól, de hozom Lloyd, Lost Frequencies-t, meg egy nagy kedvencet az LMFAO-tól is, a kezdésben pedig ezt indítom. Az igazi mai sláger a Hearst-től, a Purple Disco Machine-nel, ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, na, ezt indítom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Az 1 millió magyar Alzheimer kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirati irodának elmondta, az Alzheimer kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek, becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövettani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, attól függően, hogy mit csinálunk. Na, élvezzük, oké? Okay? Mellé pedig az igazi mai slágereket, most Kukitól, aki ma is jön hozzánk, 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, ez pedig a Gardnerrel közös Fire, tehát Kukitól itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy klasszikus után egy igazi újdonság, Lost Frequencies, Live It All, amit már is indítok. A DJ pedig egyébként, konkrétan a Bega királyi család kedvenc DJ-je, csomószor hívják, hogyha valami komolyabb dolgot felújítanak mondjuk a királyi palotában, akkor természetesen nem csak hogy fellépő, de sokszor zenei rendező is. Lost Frequencies. Na ő most az igazi mai slágerrel, ahogy ígértem, ez a Live It All a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, ezeket pedig sokszor a Rádió Edit DJ-k teszik igazán jóvá is. Ez a helyzet most ezzel a dallal is, mert hogy Nagy Bogi és Dash készítette a Jó leszek újra című dalt, aminek Metzger Viki csinált egy PC remixet, és én szerintem ezzel kezdett el igazán működni. Na ezt mutatom most, és hát akár várjuk róla a véleményeket is. 0620 311 100.

0: Rádió-e, csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Mindjárt 4 óra közben jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a következő órában is a legnagyobb kedvencek, újdonság például Martin Garrix-től, nagy kedvenc The Weeknd-től, és jó lendület Bibi Rexától a Faithless dallal jön mindjárt az óra elején. Ez a New Religion, pár perc és indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víz torkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Olyan nagy kedvenceket hozok folyamatosan. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás picivel már 4 óra után járunk, és ez újabb nagy kedvenc el is indult attól a DJ-től, akit Tiesto inspirált, 8 évesen látta őt fellépni egyébként a 2004-es Athéni Olimpia megnyitóján. Ott döntött el, hogy ő is DJ lesz. Mostanra pedig Ed Sheerannel közösen készít dalt. Ő Martin Garrix, a legújabb közös igazi mai slágeri pedig a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en. Stay.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Európában az egyik legkedveltebb dal, amit hozok a folytatásban, de hogy Magyarországon mennyire kedvelt, na pont ezt akarjuk tökéletesen megtudni. Ezért is indítottuk a Rádió egy top 500-ot. Hát nem azért, hogy ezt a dalt teszteljük, hanem azért, hogy megtudjuk, hogy mi a kedvenc, mik a legjobbak, mert természetesen mi csak ezeket játsszuk a hallgatóinak. Szóval top 500 szavazásra fel, top500@radio1.hu vagy SMS-en, telefonon és Viberen is jöhet, és a dal, amiről egyébként beszéltem, a Shakirától, Burna Boytól a Die Die, ez jön a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték pedig folytatódik, ez extrán fontos. Továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat ahhoz a konténerhez, amiben megint ezen a héten is egy csomó minden belekerült, és csak kapkodom a fejem autótól kezdve utazáson át.

0: felszerelési, klímáig, szinte minden van. Valami elképesztő. És hozzáteszem, nagyon vagány. Na, aki ezt beletné bezsebelni, az figyeljen bennünket, amikor indul a játék csörögjön, én pedig közben indítok egy újabb nagy kedvencet, egy Rádió 1 DJ-től, Regál Lilitől. Ez a legújabb tőle a Hear Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak, elhordják a követ az oladi azbesztes utakról, nem lesz front felettünk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Rendhagyó tájházi hétvége indult a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője.
2: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség felé, amikor érdemes tájházakat látogatni, egy hétvégén akár több tájház is nyitva van, szlovén-magyar határtérségbe lehet akár többször is egy nap vagy hétvégén átlépni a határ, és hát olyan tematikák vannak ebbe a rendezvény sorozatban, mint eleve a gasztronómia, a kézművesség.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből két tájház vesz részt az együttműködésben, a Magyar-Szombatfai, valamint a Vashosszú faluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. Lakók nehezítik az azbeszttel érintett utcák lefedését a szombathelyi Oladi platón. Nemény András polgármester szerint többen elhordják a munkálatokhoz odaszállított kavicsot, sőt olyan is előfordul, hogy már az utakra terített réteget bontják meg. A tervek szerint a hétvégére befejezik a szegélyezést, a georács és a geotextil lerakását, valamint a kavicsozást. A bitumenezés így a jövő hét elején kezdődhet. A szombathelyi közgyűlésen az is kiderült, további 110 érintett helyszín munkálataihoz még keresik a kivitelezőt. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vád emelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Nem lesz front felettünk, vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel. Ez lesz a jellemző a következő napokban is. A meteorológusok szerint akár 10 fok alá is csökkenhet viszont a levegő az éjszakai órákban. Nappal pedig maximum 22-23 fokot mutathatnak a kijelzők. Jó részt napos, részben felhős órákra számíthatunk. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, csapadék nem várható.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az 1 millió magyar Alzheimer-kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirati irodának elmondta, az Alzheimer-kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer-kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek, becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz, és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövegtani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos okán nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
3: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Már 5 óra után 11 perce járunk. Szeptember 26-a van a Justinák a névnaposok. Azt a mindenit, hát sok boldogságon nekik. Én pedig hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Ed Sheeran és Justin Bieber párosát, sőt Taylor Swiftet is indítom. Előtte viszont Martin Garrix jön. Eztől a Butterflies itt a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát ezen a héten aztán időjárás szempontjából volt itt minden, napsütéstől esőn át, tényleg, amit csak akarunk. A hétvége viszont, ha minden igaz, akkor ilyen 22-23 fok körül telik, mármint egy napi csúcs, és alapvetően inkább naposabb idő. Reméljük, közben viszont, hát, mennyire rímel erre Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me? Ezt hozom a hírek után.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbeejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víztorkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy top 500 szavazatnak pedig két nagy esélyese, Blond is, szerintem legalábbis, aki most zenélt, és Alex Forrán, aki pedig most jön, de hát igazából ez csak a hallgatóink dönthetik el, szóval nagyon várjuk ezeket a voksokat, most ilyenkor éjszaka, vagy hát fel inkább hajnalban is. Top 500 kukac.radio1.hu vagy 06 20 311 111, de a Facebookon, Instán, TikTokon, mindenhol figyeljük a voksokat, csak jöjjön, mi pedig összesítjük, de hát ez már legyen az asszisztensek dolga, meg persze ilyenkor, amikor elénk érkezik, de lényeg az, hogy várjuk, és közben azért indítjuk a legnagyobb kedvenceket. Most Alex Forrent választottam. Ez a Fewer Dreams-től a Rádió 1-en.

0: Jövzenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, ezt te is ismered? Persze, a rádióját hallgatom. Jaj, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike. Az elismeréseket Budapesten adták át. A Szombathelyi Színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése. A Magyar Népmese Napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMIK-ban. Pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokba. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyermekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zámborszki Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívja fel rá a figyelmet az MMIK. Új fával gyarapodott a szombathelyi Csónakázótó szigete a gyermekek világnapja alkalmából. A város 9. alkalommal ültette el a születések fáját, amellyel az adott évben világra jött gyermekeket köszöntik. Az idei emléktáblára 253 újszülött neve került fel családjaik hozzájárulásával. A 2026-os év fája egy mezei juhar lett, az ünnepségen pedig a Gazdag Erzsi óvoda gyermekei adtak műsort. Tudósít a Vaol. Rendhagyó tájházi hétvége indult a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője.
3: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagyközönség, amikor érdemes tájházakat látogatni, egy hétvégén akár több tájház is nyitva van, szlovén-magyar határtérségbe lehet akár többször is egy nap vagy hétvégén átlépni a határt, és hát olyan tematikák vannak ebbe a rendezvény sorozatban, mint eleve a gasztronómia, a kézművesség, a mozgás, tehát tájházakat összekötő kerékpár, túrák is megjelennek ezeken az alkalmakon.
2: Ezen a hétvégén Vas megyéből 2 tájház vesz részt az együttműködésben, a magyar-szombatfai, valamint a Vashosszú faluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. Nem lesz front felettünk, vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel, ez lesz a jellemző a következő napokban is, csapadék nem várható.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több évtizede szolgáló tűzoltót tüntettek ki, zárva lesz több utca is a hétvégén, Szombathelyen folytatódik a vénasszonyok nyara. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. 40 év tűzoltói szolgálatát ismerték el Seper András nyugalmazott tűzoltó ezredesnek Kőszegen. A megyei katasztrófavédelem egykori igazgató helyettese szolgálati feladatainak kiemelkedő teljesítéséért kapott szolgálati jelet. Az elismerést a város képviselőtestületi ülésén adta át Bognár Balázs vasi igazgató. Seper András nyugdíjasként is aktív maradt, jelenleg a Kőszegi önkormányzati tűzoltóparancsnokság munkáját segíti. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárták a szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körutat, közölte a város. A két szakasz burkolata jelentősen megrongálódott, számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozás vált szükségessé. A vasárnap estig tartó lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldizsár körúton parkolni sem lehet. A két út teljes felújítása később a Top Plusz program keretében valósulhat meg. Lakók nehezítik az aszbeszttel érintett utcák lefedését a szombathelyi Oladi platón. Nemény András polgármester szerint többen elhordják a munkálatokhoz odaszállított kavicsot, sőt olyan is előfordul, hogy már az utakra terített réteget bontják meg. A tervek szerint a hétvégére befejezik a szegélyezést, a georács és a geotextil lerakását, valamint a kavicsozást. A bitumenezés így a jövő hét elején kezdődhet. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkezhetnek.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések.
2: Nem lesz front felettünk, vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel. Ez lesz a jellemző a következő napokban is. A meteorológusok szerint akár 10 fok alá is csökkenhet viszont a levegő az éjszakai órákban. Nappal pedig maximum 22-23 fokot mutathatnak a kijelzők. Jó részt napos, részben felhős órákra számíthatunk. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, csapadék nem várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 6 perccel. Indul a szombat, és hát indulnak egymás után az igazi mai slágerek, jó változatosan. Nem sokára hozom Rihannát, Hype-et-on, most viszont Farrukótól a Pepászt választottam. Szép reggelt, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy nagy klasszikus kedvenc, ami szerintem megérdemli a szavazatot a Top 500-ban, ez pedig egy újdonság, ami ugyancsak, mert hogy pörög a Rádió 1 Top 500, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy aktuálisan mi az 500 legkedveltebb dal Magyarországon, és ezt csak a Rádió 1 hallgatókkal közösen állíthatjuk össze. Szóval Top 500 kukac.radio1.hu 06 20 311 111, vagy ha nem SMS-ben, telefonon vagy Viberen akarunk szavazni, akkor Facebook, Insta, TikTok, minden játék, csak adjuk le a szavazatot. Lói újdonsága a folytatásban, ez a Get Lucky tőle a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez a hétvége pedig MTV VMA hétvége, a díjakat holnap adják át, Taylor Swift pedig rekordot állíthat be, jelenleg Beyoncéval a 30 díjnál járnak, de neki meg lehet most a 31. Egyébként olyan sztárok is fellépnek majd a gálán, mint Madonna. Most viszont Taylor Swift a folytatásban, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia a Rádió 1-en.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Junior Prima díjat kapott a Szombathelyi Színház tagja, a népmeséké lesz a vasárnap az MMIK-ban. Ismét faültetéssel köszöntötték az újszülötteket. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, a híreket Ármán Évitől hallják. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház, film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike. Az elismeréseket Budapesten adták át. A Szombathelyi Színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMIK-ban. Pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokba. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyermekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zámborszki Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívja fel rá a figyelmet az MMIK. Új fával gyarapodott a szombathelyi Csónakázótó szigete a gyermekek világnapja alkalmából. A város 9. alkalommal ültette el a születések fáját, amellyel az adott évben világra jött gyermekeket köszöntik. Az idei emléktáblára 253 újszülött neve került fel családjaik hozzájárulásával. A 2026-os év fája egy mezei juhar lett, az ünnepségen pedig a Gazdag Erzsi óvoda gyermekei adtak műsort. Tudósít a Vaol. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják. Erről beszélt rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. A beváruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Nem lesz front felettünk, vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel. Ez lesz a jellemző a következő napokban is. A meteorológusok szerint akár 10 fok alá is csökkenhet viszont a levegő az éjszakai órákban. Nappal pedig maximum 22-23 fokot mutathatnak a kijelzők. Jó részt napos részben felhős órákra számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A konténer játék pedig folytatódik, még mindig lehet gyűjteni a kulcsokat. Figyeljük, hogy mikor indul a játék, mert újabb kulcsokat tudunk bezsebelni, és hát valami elképesztő rekord lesz szerintem ajándék szempontjából összességében a konténer. Mindig jönnek újabb hírek, hogy mit raktunk még bele. Hú, kapkodom a fejem. Szóval, ami fontos, továbbra is lehet még gyűjteni a kulcsokat és az esélyt, hogy mi nyissuk ki. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is nálunk szólnak, most a Switch Discót hozom Rehab-bel, Sam Feld-el. Ez a Sleep Tonight tőlük.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az énekesnő, aki legelőször egy megénekelt palacsinta recepten lett ismert Németországban, az érettségi alatt kikapcsolódásként kezdett el kísérletezni a TikTokkal, saját dalokat tett közzé, és hát itt elénekelt egy palacsinta receptet is. Loi! Na hát a következő óra elején nem ezt énekli, hanem az igazi mai slágert hozza ez a Get Lucky! Perc is. Ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót, talán Goreny

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
7: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszám Fest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rá!
8: Itt a faültetés ideje. Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök széles választéka. Az ön öröme, a mi sikerünk is.
9: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
10: Ismered a Kia Szombathelyt és az Opel Szombathelyt? Ugyanitt az Autovalis iniciál használt autókínálatát is megtalálod. Dacia Sandero már 4 millió 600 forinttól, Opel Astra 5 millió 900 ezerért, Toyota Corolla TS pedig 8 millió 990 ezer forintért. Ez csak néhány kiemelt ajánlat ellenőrzött használt autókínálatunkból. Várunk Szombathelyen a Vásártér út 3 szám alatt, a Kia és Opel szalon telephelyén. Autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés, teljes körű ügyintézés, 15 év tapasztalat. autovalis.initial.hu

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak, elhordják a követ az oladi azbesztes utakról, nem lesz front felettünk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Rendhagyó tájházi hétvége indult a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője.
3: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség felé, amikor érdemes tájházakat látogatni, egy hétvégén akár több tájház is nyitva van, szlovén-magyar határtérségbe lehet akár többször is egy nap vagy hétvégén átlépni a határt, és hát olyan tematikák vannak ebbe a rendezvény sorozatba, mint eleve a gasztronómia, a kézművesség.
2: Ezen a hétvégén Vas megyéből két tájház vesz részt az együttműködésben, a magyar-szombatfai, valamint a Vashosszú faluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. Lakók nehezítik az azbeszttel érintett utcák lefedését a szombathelyi oladi platón. Nemény András polgármester szerint többen elhordják a munkálatokhoz odaszállított kavicsot, sőt olyan is előfordul, hogy már az utakra terített réteget bontják meg. A tervek szerint a hét végére befejezik a szegélyezést, a georács és a geotextil lerakását, valamint a kavicsozást. A bitumenezés így a jövő hét elején kezdődhet. A szombathelyi közgyűlésen az is kiderült, további 110 érintett helyszín munkálataihoz még keresik a kivitelezőt. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vád emelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Nem lesz front felettünk, vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel. Ez lesz a jellemző a következő napokban is. A meteorológusok szerint akár 10 fok alá is csökkenhet viszont a levegő az éjszakai órákban. Nappal pedig maximum 22-23 fokot mutathatnak a kijelzők. Jó részt napos, részben felhős órákra számíthatunk. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, csapadék nem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket hozom ebben az órában is változatosan. 8-szor pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel a hét legjobb pillanataival. Addig viszont ilyen nagy kedvenceket indítok, mint St. John és a Roses. Ez jön a Rádió 1-en.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Bam. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig a Rádió egy egyik DJ-je jön, az a DJ, aki többek között Jennifer Lopez előzenekara is volt már, amikor Magyarországon koncertezett J-Lo. Azért az elég menő. Regál Liliről beszélek, az igazi mai slágere a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
2: Szavazzon!
4: Még nagyobb változatok

Minelli. Kamarád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több évtizede szolgáló tűzoltót tüntettek ki, zárva lesz több utca is a hétvégén. Szombathelyen folytatódik a Vénasszonyok nyara. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. 40 év tűzoltói szolgálatát ismerték el Seper András nyugalmazott tűzoltó ezredesnek Kőszegen. A megyei katasztrófavédelem egykori igazgatóhelyettese szolgálati feladatainak kiemelkedő teljesítéséért kapott szolgálati jelet. Az elismerést a város képviselőtestületi ülésén adta át Bognár Balázs vasi igazgató. Seper András nyugdíjasként is aktív maradt, jelenleg a Kőszegi önkormányzati tűzoltóparancsnokság munkáját segíti. Útburkolatjavítás miatt teljesen lezárták a szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körutat, közölte a város. A két szakasz burkolata jelentősen megrongálódott, számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozás vált szükségessé. A vasárnap estig tartó lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldizsár körúton parkolni sem lehet. A két út teljes felújítása később a Plusz program keretében valósulhat meg. Lakók nehezítik az azbeszttel érintett utcák lefedését a szombathelyi Oladi platón. Nemény András polgármester szerint többen elhordják a munkálatokhoz odaszállított kavicsot, sőt olyan is előfordul, hogy már az utakra terített réteget bontják meg. A tervek szerint a hétvégére befejezik a szegélyezést, a georács és a geotextil lerakását, valamint a kavicsozást. A bitumenezés így a jövő hét elején kezdődhet. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkezhetnek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszá is. Egész Európában jelentősek a kiesések.
1: Nem lesz front felettünk, Vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel. Ez lesz a jellemző a következő napokban is. A meteorológusok szerint akár 10 fok alá is csökkenhet viszont a levegő az éjszakai órákban. Nappal pedig maximum 22-23 fokot mutathatnak a kijelzők. Jó részt napos, részben felhős órákra számíthatunk. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, csapadék nem várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, elképesztően sok szavazat jön a Rádió 1 Top 500-ra, most is SMS és Viber fal folyamatosan így pak-pak-pak pittyeg nekünk a háttérben, és jönnek a voksok, mi pedig összesítjük ezeket. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, ez Andris szavazata, van egy plusz Ray Daltonra, Blood Runnin szeretné beszavazni Tibi, és csak hogy most az utóbbiakból említsek még egyet, Taylor Swift és az Opelite. Szerintem ennek is jó esélye van, de bármire lehet szavazni, és várjuk ezeket akár e-mailben is a top500kukac radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger megy, és igen, ezt most Ferinek válaszolom, aki Viberen az előbb kérdezte, hogy folytatódik-e még a nagy konténerjátékunk. Bizony, még lehet gyűjteni a kulcsokat és a részese lenni a játéknak is, akár konkrétan megszerezni azt a kulcsot, ami nyitni fogja a konténert, és ezzel hozzájutunk az összes nyereményhez, ami benne van. Szóval van még kulcsvadászatra lehetőség. Az igazi mai slágerek között most állok, és Ivan Max és a Car Keys, amit indítok. Pár perc, és a folytatás pedig már Balázséké lesz, mert hogy 8-tól jön a Balázsék Weekend. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez a

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Árvácska, krizantém, díszfák, díszcserjék, kalluna, eper, mind önre várnak.
3: Parti kertészet.
2: Csodálja meg nálunk az őszíneit.
4: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
5: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszám Fest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rád!
6: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Junior Prima díjat kapott a Szombathelyi Színház tagja, a népmeséké lesz a vasárnap az MMIK-ban. Ismét faültetéssel köszöntötték az újszülötteket. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, a híreket Ármán Évitől hallják. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike. Az elismeréseket Budapesten adták át. A Szombathelyi Színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMIK-ban. Pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokba. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyermekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zámborszki Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívja fel rá a figyelmet az MMIK. Új fával gyarapodott a szombathelyi Csónakázótó szigete a gyermekek világnapja alkalmából. A város 9. alkalommal ültette el a születések fáját, amellyel az adott évben világra jött gyermekeket köszöntik. Az idei emléktáblára 253 újszülött neve került fel családjaik hozzájárulásával. A 2026-os év fája egy mezei juhar lett, az ünnepségen pedig a Gazdag Erzsi óvoda gyermekei adtak műsort. Tudósít a Vaol. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják. Erről beszélt rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. A beváruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
3: Nem lesz front felettünk, vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel, ez lesz a jellemző a következő napokban is. A meteorológusok szerint akár 10 fok alá is csökkenhet viszont a levegő az éjszakai órákban, nappal pedig maximum 22-23 fokot mutathatnak a kijelzők, jó részt napos, részben felhős órákra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Barnabás írja, csak szólok, hogy a karácsonyi fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Írja Barnabás! Ez a karácsonyi fotózás,
2: Istenem! Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, igen.
1: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Tehát, hogy azt mondja, oké, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
2: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
1: Vegyük végig.
2: Tehát ez egy műterem.
1: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd decemberben, ugye 24-én, és azokkal, hogy akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
3: Farmer
1: és fehér póló szigorúan. Bénán felöltöztetett gyerek, aki ilyen fura arcot vág. Egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa. Igen? Nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
3: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
1: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
3: Eltépte a díszcsomagolást, a kiskölyök.
1: A kiskölyök ott áll egy ilyen kis matróz blúzba, meg nem tudom, minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később ennél az Edinánál, meg annál a Timikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz, oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád, nem szép, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tér. Hogy sok ajándék van a fa alatt. Rendben, értjük, van, akinek nem jutani, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz, hogy tökéletes a karácsony? Kinél az, ne hazudj, nálatok se az, senkinél nem az.
2: Soha nem fogom megérteni, soha.
3: Kinek készült tulajdonképpen. Igen, tehát, hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
1: Insta és Facebook.
3: Kinyomtatjuk és odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
1: Kirakod, hát, mert hogy be vagy világítva, látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt. Ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de mindent megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyel rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, diszperformerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dő, hátra egy kicsit Lajos, jó, egy kicsit nyújtsd kell, a nagylábú körmöd, Lajos, nincs levágva a nagylábú körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
2: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
1: Igen.
2: Sose volt rajta.
1: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül, egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod van?
3: Hogy boldogabbak vagyunk.
1: Hogy boldogabbak, mert ez a verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy ez, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk róla, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
3: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
2: Már
3: tehát
2: az odaúton...
3: már van összhang.
1: Igen.
2: Már az odaúton összevesztek.
3: Ölik
2: egymást, akkor ott arra a fotózás az egy órára béke nyugalom. És utána, ahogy kijött a kapa, mondja, ez mi az Istennek kellett, ez az egész.
1: A csaj ki van borulva a sminken, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiban még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuszkoltátok egy kocsiban, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, rátadok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
3: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
1: Igen.
3: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
1: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esőt áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistik elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
3: Nagyon megrémülve.
1: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal. A gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfébe van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
3: Lesz egy pillanat,
1: miért csinálod?
3: Eljön
1: miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
2: Mert megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
1: Keresztbe tett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
3: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
1: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai mögött.
3: És elhúzta a táska hátra.
1: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok. Lesz,
3: csináljátok. A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból származnak.
1: Lesz
3: majd vajon egy olyan fordulópont, egy önirónikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
1: Szerintem egy csomószor már menj őszintén be az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követőtáborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követőtáborom, az első három sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem. A vérképem szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok, és azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a csajlattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már! Persze, nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
2: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
1: Ugyan elvégzem a joga gyakorlatokon, és este még egy kis vegán tofut majd szolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal, na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem,
3: de
1: vagy ezért ez változik.
3: Ezt egyébként látni.
1: Mit?
3: Nem úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarépük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját a Balin a medencepart.
2: Hát de hamis dolog után néz, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol oda.
3: Kicsit én is elképzelem,
2: na
3: hogy milyen
2: lenne. Na de neki szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a szarból.
3: Mert nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
1: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted, elmész a gyártósor belé. Ez jó, megnézed, és a jó, azt gondolod, szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfekély lett, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad, igen.
2: Szar neki is.
1: 6. éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magamutogásra.
2: Tartsd magad.
3: Ez a nők erőltetik?
1: Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg, milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. Tehát ez erről szól. Ez egy méregetés valójában. Ja,
2: megmutatod, hogy neked jobb, mint bárki más.
1: A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
2: Na de azt meg lehet csinálni, meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotóz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
3: ott van a nagymamánál a kredenc föl.
2: Karácsonykor.
1: Igen.
3: És az, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook bármi.
1: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
3: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
1: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Fogadhatunk valamiből, hogy aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család nélkül, gyerek nélkül, de el kell menni karácsonyi fotózásra.
3: Nagyon szépen
1: fordulva.
3: De miért akkor ezek a boudoir fotózások is legalább ennyire hamisak?
1: Az micsoda?
3: Boudoir fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
1: Egy boudoir fotózás, hogy minden este lefotózom a boudoirt, ha sikerül valamiatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
3: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert
1: lekétenek. Oda néz, Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a boudoirt.
3: Hát, hogy van.
2: Ez az a boudoir, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejem harisnyában?
3: Igen, sejem harisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, azt és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
1: De már ez mi, ez mit kicsinálja? Hadd röhögjek, már mutassatok ilyen oldalt.
2: Elvész szép. Juli, mutasd meg a fotódat a boudoir.
3: De nem hülyeskedj, de beírod, bár, persze.
2: A boudoir fotózás az az, amikor egyedül mész, lehet.
3: A jó, akkor
2: amikor
3: lehet.
2: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Juli például ugye
3: na, ott van, nézd meg, ott.
1: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nap nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
2: de dupla öröm.
3: A legnagyobb varrógépek.
1: És szöntösen levarja utána a rankát, 52 évesen a fotózás után ott marad még, és akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli
3: kerebetre,
1: rökamiért, és ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy... nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejre is fotózásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, hogy így nem ennyi boudoir fotózás. Mi van? Néni kicsit fejnehéz.
3: Hát ő keresi a poszt.
1: De én ezt értem, és tudod mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú pistikével az első sorban.
3: Tehát, és hogy ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotót,
1: és utána felrakom a Tinderre,
3: és utána felrakom az Instára, akkor az tulajdonképpen kinek készült?
1: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
3: Aha.
2: Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
1: Az biztos. Hát az akkor, akkor az mindenkinek készült.
2: Jó,
1: igen.
2: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
1: Kisbaba fotózás.
3: Na most az viszont
1: én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
3: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökben.
1: Én nem tudom, én ezen ellágyulok mindig.
3: Úristen,
1: de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
3: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
1: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
3: Erre elágyulsz.
1: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
3: Mi van veled?
2: Neki lelke van, látod.
1: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri száj, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamibe.
3: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjét.
1: Én hát szerintem ez nagyon. Nem is a természet. Szerint én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is a karácsonyi fotózásban azért, mert ott már nem jó. Érted? Tehát ez itt még működik, itt még boldogok vagytok.
3: Nézd meg, kompressziós pólyával körbe tekerték szerencsétlen kis kölyköt.
1: Istenem.
3: Ezt tetszik.
1: Nagyon. Én a tökész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem.
2: Hát, most de... már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
1: Mi Bud Spencert, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
3: Megcsináltak 3 hetesen, és utána megcsinálják 30 éves.
1: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
2: Egy ilyen be...
1: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
3: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
1: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
3: Szomharisnyában?
1: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, nagyon.
2: Hófehér
1: pólóba, farmerba.
2: Fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
1: Kötelező kötött garbó, igen, így van, kötelező kötött garbó, igen, igen, igen, igen.
3: Csillagszóró?
1: Ne, hát egyben csillagszóró is vagy, jó, adom, menjünk.
3: És,
1: csináljuk egy
3: és az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
1: Full gicsbe.
3: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
1: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
3: Jó.
1: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
3: megcsináljuk. És teljesszájra leszem a bejgét.
1: Igen, és tolsz magad be egy rúdmákos bejgét. Én leszek csak kényszer zubbony, azt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszer zubbonyosnak, tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, nyissuk meg mi a karácsonyi fotózat.
2: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
3: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
1: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak, tehát az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztóan megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
3: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
1: Jó, karácsonyi kis sipka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye, mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
3: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz.
2: Hát miért kőbánya külső is lehet? Az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
1: Micsoda?
3: Viccesz! Figyelj meg!
1: Hagyjad már hashtag valami, odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérte. Semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Gyuli nyakában egy butt plug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok, kapjátok tőlünk.
3: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg
1: igen.
3: És látod a műterem falát.
1: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbetett lábbal, aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, hogy ez lenni szokott. Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre. Tökéletes.
2: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
4: Ezt látom magam előtt.
2: Jó, és így álltok. Eszterbe fekszik az ölembe.
4: Bal jobb oldalán a fotelnek Juli és én, és nagyon pucsítunk.
1: Igen. Komolyan mondom, már most meg vagyok.
3: Egy olcsó kölcsönzős krampusz jár.
1: Igen, a Zsül kinéz egy jászolból. Jó?
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak, elhordják a követ az oladi azbesztes utakról, nem lesz front felettünk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Rendhagyó tájházi hétvége indult a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője.
2: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség felé, amikor érdemes tájházakat látogatni, egy hétvégén akár több tájház is nyitva van, szlovén-magyar határtérségbe lehet akár többször is egy nap vagy hétvégén átlépni a határt, és hát olyan tematikák vannak ebbe a rendezvény sorozatba, mint eleve a gasztronómia, a kézművesség.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből két tájház vesz részt az együttműködésben, a magyar-szombatfai, valamint a Vashosszú faluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. Lakók nehezítik az azbeszttel érintett utcák lefedését a szombathelyi oladi platón. Nemény András polgármester szerint többen elhordják a munkálatokhoz odaszállított kavicsot, sőt olyan is előfordul, hogy már az utakra terített réteget bontják meg. A tervek szerint a hétvégére befejezik a szegélyezést, a georács és a geotextil lerakását, valamint a kavicsozást. A bitumenezés így a jövő hét elején kezdődhet. A szombathelyi közgyűlésen az is kiderült, további 110 érintett helyszín munkálataihoz még keresik a kivitelezőt. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vád emelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Nem lesz front felettünk, vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel. Ez lesz a jellemző a következő napokban is. A meteorológusok szerint akár 10 fok alá is csökkenhet viszont a levegő az éjszakai órákban. Nappal pedig maximum 22-23 fokot mutathatnak a kijelzők. Jó részt napos, részben felhős órákra számíthatunk. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, csapadék nem várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az a kérdésem, hogy lenne bármi olyan, amiért ti komolyan úgy tudnátok verekedni, ugyanis a dolog morbid, de mégiscsak megtörtént, hogy egy napágy miatt kitört verekedés miatt halt meg egy idős férfi a strandon, gyerekek. Görögországban, miután összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival, számolt be a BBC, ők nyaraltak a strandon. Lementek, reggel lefoglalták az ágyat, csak hogy a szópárbaj tetlegességig fajult, mert hogy a 76 éves férfi az előbb volt ott véleménye szerint, mint a 82 éves. És ugyanazt az ágyat nézték ki, és gyerekek, megtörtént az, ami nem történhet meg, hogy egy 76 éves és egy 82 éves férfi összeverekedett a nyaraláson a napágyon.
1: Van spiritus.
0: Van bennük rock'n'roll. Szerintem egyébként valahogy 82 éves, még napágyért verekedni,
1: azért azt,
0: na. Nem lett jó vége, de én azt mondom, hogy a fater azért jól nyomta. Tehát, hogyha így élt, ahogy meghalt... Igen, menjünk rajta végig.
2: Menjünk rajta végig, hogy mi az, ami egész nap rakódott benne, ami annyira felbosszantotta magát a végére, hogy egy ilyen apróságon
1: de nem a végére,
0: várjál, ráadásul
1: ez az elejére.
2: Hát de ők... gondolom, előző napra áthozott valamit, ami nagyon-nagyon zavaró
0: ők
2: volt.
0: Azok az ágyfoglalók, akik ugye reggel már sietnek a reggelinél, törölköző becsap a hónaj alá, vagy még a reggeli előtt lemennek 7 órakor, hogy mire kinyit a strand, meg mire kinyit a medence, nekik már legyen törölközővel ágyuk. És utána megyen reggelizni, hogy könyv törölköző ledobva, ugye. Hát ez klasszikus, látunk ilyet. Kicsit én is csinálom. És ez kicsit én is szeretem, megmondom őszintén. Igen, mert nem tudok aludni reggel, és fölkelek. Na most te ráakadt, mert ott volt a 76 éves, aki szintén nem aludt, és ezek reggel 7 órakor már birkoztak a medencénél, ugyanis egy szem napágy maradt. És a 76 éves elhagyja bugyálta a 82 éves, aki komoly ellenállást fejtett ki, és megverte a 76 éves. És utána esett össze a 82 éves. Hát azért van a két öregben rendület. Azért van bennük rendület.
2: Én egy kicsit úgy képzelem az egészet, hogy elkezdtek élszerűdni egymásnak a korán.
0: Igen, nem mesz megütni.
1: Vint, rogy, mit akarsz itt?
2: Mi van öreg? Mi van öreg? Szerintem az van, hogy valószínűleg ez már egy zajlott, tehát néhány napja. Tehát valamikor sikerült hágyászerezni, valamikor nem sikerült. Otthon volt, ott volt a dühös asszony a szobában. Ugye,
0: a felbújtó.
1: A felbújtó. Aki
2: csak ennyit kért. Csak ennyit kértem, ha már eljöttünk ide, hogy legalább legyen egy rendes ágyam. Csak ennyit, ezt se kaphatom meg.
1: Már nem szeretsz.
2: Hát meg az egész, hogy te egy alkalmatlan ember vagy, aki nem is legyen.
1: És az a rész is megvolt, hogy az egyik leért, letette a törölközőt és a könyvet, a másik lement, letette az ágyról a másik törölközőt.
0: Biztos, hogy volt
1: a sajátját oda tette.
0: Visszarakta, megint visszarakta, majd a 76 éves mért ütést a 82 évese, aki nem adta föl, beszállt a küzdelembe a BBC szerint. Beszállt a küzdelembe, érted? Ezek ketten birkoztak. Megvéded a napágyodat 82 évesen? Megvéded?
1: Meg.
2: Megvéded. Annak nagyon nagy jelentősége. Van.
0: Az a te napágyad, azt lefoglaltad. 76 évesként megüthetsz egy 82 évest?
2: Meg hát.
0: egy napágyért.
2: Egy korosztály, szerintem amúgy az van, hogy az öregedésben a legeslegnehezebb az a kontrollvesztés érzése, hogy nem vagy hatással a dolgokra, amiket szeretnél, mert már azt gondolják, hogy alkalmatlan vagy, hogy már idős vagy, már vigyázni akarnak rá. Félreállítanak, már nem látják benned a férfi erőt, a potenciált. És akkor egyszer csak jön egy ilyen szituáció.
0: És jön egy ilyen napágyas szituáció, és összeverekedtek úgy, hogy a 82 éves az később napközben összeesik valahol, mert annyira felizgatja magát, kap egy szívinfarktust és belehal.
2: De nem a verekedésben
0: nem halt, a verekedésben halt bele, hanem valószínűleg annyira felizgatta magát, hogy utána összeesett, és hát meghalt. De van az öregben spiritus. Szóval 82 évesen beleállni még egy ágyvitába reggel 7 órakor úgy, hogy nyaralsz. Én azt gondolom, hogy ez amúgy ebben a formában azért ez menő.
2: Nagyon-nagyon gyakori, hogy nyaraláson halnak meg az emberek, akinek stresszes az életük.
0: Hogy elmennek nyaralni, és ott halnak meg.
1: Azért, mert megnyugszol, és
2: igen,
1: akkor abba halsz
2: vele. Igen, az van, hogy ugye, ami pörget a rendszer, hogy jó, gyerünk, ezt túl kell élni, ezt meg kell csinálni, ezt izé, addig ugye nem halsz meg, és aztán utána kiengedsz, és azt mondja, jó, hát ez durva időszak volt.
0: És abban a pillanatban leüt valaki egy napány miatt egy törölközővel.
2: Ez egy gyakori menedzser szituáció.
0: Ez ugyanaz, mint a nyaralásos betegség. Hogy nem engeded meg magadnak évközben, és nagyon sok százalékban lesznek ugye betegek az emberek a nyaraláson. Ez pont azért van, mert ott enged ki a szervezet, és ott engedi be a betegséget. De most látsz egy 82 éves embert oda tocsogni az ágyba, nem vered meg.
1: Hát de te is 76 vagy. Hát de
0: mi az hogy ott párba vagytok, tehát ott
1: igen,
0: neked az megengedett, hogy bugyózzatok.
1: Igen, azt szerintem ott nem nézte, hogy ő 60
2: idősebb. Vagy még.
0: Igen, simán lehet, hogy a csávó 70-nek nézett ki, annyira jól tartotta magát. Nem tudjuk, hogy a 82 éves hogy tartotta magát.
2: Tudod, hogy valami határátlépés történt?
0: Hát egy napágyfoglalás az határátlépés.
2: Tehát az egyik odarakta, a másik ledobta, vagy pedig tudod, hogy összegyűrte és ledobta a földre, vagy ilyesmi, ezt végignézte a másik, és akkor ebből lett a stressz.
0: Hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen lépésekben zajlott, úgy eszkalálódott.
2: Igen, de miért nem dobták vízbe az egyiket?
0: Igen, ez egy jó kérdés egyébként.
2: Fura.
0: A 80-as évek elején az öregek otthonában dolgoztam, ott történt meg, hogy a 70 pluszos bácsi szerelemféltésből egy vascsővel majdnem agyonvert egy másik lakót.
1: Van spiritus, érted? De nincs az, hogy 70 fölött már nincs élet. Látod, hogy van.
2: De ha szerelemféltésből nem egyszerűen kiveszed a fogsorodat, megcsattogtatod, és aztán elmész.
0: És aztán ott hagyod. Jó, tessék, őszintén kifoglal napágyat, tessék.
1: Mindenki.
0: Kifoglal napágyat. Ki megy ki reggel előtt, hogy letegyen egy napágyat?
2: Én a szánalmas vagyok. Az a szánalmas, amikor mire felébredek, és odajutok, hogy napágy, addigra már csak egy ilyen vizes seglenyomatú használt napágyat fogok tudni kapni, ami már valaki egyszer jól érezte magát, és egy kicsit ócskának érzem magam.
1: Jó az. Igen.
0: Tehát nem voltál még olyan szállodában, hogy reggel 7 óra körül kommandozol a medence körül, hogy legyen ágyad egy jó helyen a medence szélén? Nem volt ilyen?
2: Hát lehet, hogy voltam már ilyen szállodában, de nem vagyok ilyen, vagy nem.
1: Tehát nem vagy foglalós? Nem.
2: Alapból nekem az a rutinom ilyenkor, hogy elmegyünk, ugye a reggeli program a reggeli, utána pedig visszamegyünk sajnálni magunkat a szobába egy kicsit.
1: Hogy nincs napágyatok.
0: Igen, nincs napágyatok. A délig alszotok egyet, lementek ebédelni, megint elfáradtok.
2: Így van, így. És akkor igazából, ugye akkor nagyon-nagyon magas az UV, úgyhogy nem érdemes kimenni.
0: Ezért inkább nézzük meg, hogy mi az ebéd. Igen, de 4-5 között egy órára kimegyünk a partra, amikor már újra van szabad napád.
2: Lőjünk néhány fotót.
0: Megnézzük a naplementét, majd jön a vacsora.
2: Így van. Tehát nekem nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, és egy
1: pihenés.
2: Igen, nagy pihenés legyen.
0: Én őrült nagy kommandós vagyok, gyerekek, én bevállalom. Én régebben csináltam.
2: De már 4:30-kor részegen.
0: Figyelj, micsoda. Hát,
1: és teszed le a törölközőre.
0: Nem, mert az van, hogy valószínűleg a koránkelés miatt én nem tudok aludni. Tehát én a nyaraláson sem, amikor együtt voltunk, vagy mentünk, én nem tudok aludni. Mit csinálok? Most vagy 2 órát vártam, míg hogy fel kell a család, vagy elintéztem a hónom alatt, hogy törölközővel, hogy lefoglaljam. Figyelj, mindent oda pakolok. Tehát ilyenkor én úgy védem le az ágyat, hogy lerakom a törölközőt, 4 ágyat, 3 magazint, 2 légycsapót, 1 naptejet. Ha ide mersz ülni, 2 karúszót, 3 gumimatracot, tehát ilyenkor az ágyat foglak, az úgy néz ki, hogy kiviszem a minibárt a szobából, és lerakom az ágyat. Hogy oda senki nem ülhet le. Ez egy harc.
2: Szóval félelmetesnek kell tűnöd úgy, hogy nem látnak téged, csak a törölköződet. Tehát olyan törölközőt kell adhatni, amire ránéznek, és azt mondják, hogy ezzel nem packáznék.
0: Igen. Ilyen, és még így is néha lepakolják.
2: Ilyen például a Versace mintás, mert tudják, hogy
1: jobb a békés.
0: Igen, valószínűleg orosz és fegyver van nála.
2: Igen.
0: De nincs annál jobb, mint amikor utána elmész reggelizni, 11 óra tömött napágyak mindenhol, és a te 2 ágyad szabadon van, és rajta van a törölköző.
2: Egy ilyen
0: hattyúformájú gumimatrác.
2: Egy csókolózó hattyúpár van rajta, hogy a 2 mal.
0: Én nagyon nagy vagyok. Én arrébb is pakolom más törölközőjét, ha esetleg a kedvenc ágyamra pakolja. Tehát, hogy én lebontom az ágyat a törölközővel, és rárakom ugyanarra, amit tegnap szerettünk, és újra fölpakolom az enyémet.
2: Ennek a maximuma, amit valaha, amikor azt mondtad, hogy kicsit már szégyeled magad, de meg...
0: Mindig nagyon szégyeltem magam, mert szerintem ágyat foglalni törölközővel borzasztóan proli.
1: Az.
2: De volt, hogy összenézted valakivel?
0: Kicsit jó volt prolinak lenni, tessék?
2: De volt, hogy csinált, és közül összenézte egy másik sorstársat?
0: Sose volt senki, mert hajnali 4-kor voltam a medence partján.
1: A legelső ember.
0: A legelső volt, még takarították a medencét.
1: De nem már... tudsz olyan korán menni, hogy ne legyen kint már legalább egy törölköző.
0: Egyébként ez tényleg így van.
1: Aki este hagyja ki.
0: Hogy Tájföldön voltunk, és azon lepődtem meg, hogy az időeltódás, még nem tudtam mondani, kimentem 6-kor, és már le voltak terítve az egyik, és mondom, itt azért vannak rajtam kívül is feketeövesek, és napközben néztem, hogy ki ő. Tudod, meg akartam nézni, haver, nézzük már össze, mert én 5:30-kor voltam, de te már 6-kor leraktad a törölköződet. Jó érzés. Az jó érzés. És visszamész, és tudod, hogy elvégezted. Bevétted a teritoriumot, tudod, hogy a családnak lesz kis napágya. Én ezt rakom, én ezt bevallom, gyerekek. Én ezt szeretem. Az ott egy harc, ott csak a hardcore arcok vannak reggel.
2: És az nincs például, amikor így lemegy a gyereked, aki meg teljesen bamba, és nem találja meg így a lefoglalt helyedet.
0: Azt megtalálja.
2: Azt megtalálja. Melyik, ami kellemetlen sátortáborunk?
0: Igen, hova emelted fel a sátrakat?
2: Az a fűt kukoricás fiam ott.
0: Sőt, van már, hogy a szobában izgulok egy kicsit, hogy már indulnom kérem. Már arra riadok föl a nyaralásról, hogy most kell elindulnom, mert egyébként nem lesz hely. És akkor beállítom az órát, tudod, hogy kitapasztalom, az első 1-2 nap mennyire korán kelnek, és picit előjébb megyek. Nekem ez egy nagy játékom. Én ezt nagyon
1: mi
0: szeretem.
1: Mi lesz veled azokban a szállodákban, mert egy csomó helyen már ezt nem engedik?
0: Hogy mi az, hogy nem engedik?
1: Az úszómester lemegy, összeszedi az egészet, és egy kupaszba
0: lerakja. Na, én ilyen nem még nem találkoztam, ami nem foglalhat szágyat.
1: Nem foglalhat szágyat.
0: Miért nem?
1: Mert nem.
0: Kit zavarok azzal, hogy hajnali 4-kor lerakom a törölközőmet? Milyen baj az?
1: Az még senki. Érkezési sorrend van, ahogy kinyitott a napozó terület, szépen mész és lefekszel.
0: Na, ilyet még nem láttam. Hogy rád szóljanak, hogy ne tedd le a törölközőt. Az valószínűleg valami nagyon elegáns hely lehet, nem? Hogy szólnak, hogy figyelj, nincs ágyfoglalás. Akkor is lefoglaljuk. Olyan nincs, hogy ne legyen ágyú.
2: Ez szerintem a honfoglalás miatt van. Tehát, hogy ez benne hagyta a magyarokban genetikailag az egész történelmünk, és úgy van, hogy oda megyünk valahol, akkor azt el kell foglalni.
0: Igen, ne, ez egy versenyszellem. Tehát, hogy látod, hogy foglalnak az ágyal, látod, hogy már 6-kor rajzik. Nekem volt, hogy feküdtem a Tájföldön a szállodában, és hallgattam, hogy mennek-e már a medence felé. És hallottam, hogy csoszognak, akkor mondom, jó, még kicsit aludnék, de inkább felkelek, nehogy lefoglalják az ágyunkat. Persze, tehát, hogy ez egy nagyon komoly, csak azt tudja, aki csinálja.
2: Kicsapatott a kézével a szobájában.
0: Ilyen jetskivel a medencébe. Igen, de ez jó. Csak egy csalódás, hogy te nem vagy ilyen ágyfoglalós, de komolyan mondom.
2: Sajnálom. Én ha elmegyek nyaralni valahol, akkor ezt a feszültséget száműzöm.
0: Én azt gondoltam, hogy te ennél egy kicsit ilyen kiszámítottabban nyaralsz, tudod, hogy ki van bélelve, le van rakva az ágyod, meg be van biztosítva minden, tehát hogy úgy odafigyelsz ezekre a részletekre.
1: Ezt csak 100 eurós tesz az ágyra egy kavicsal, tudod, és akkor azt...
0: Csak mi van, nincs ágy, utána mi van, ott jössz, mész a gyerek.
1: Nem, megfekszenek fönn a szobában. De
0: még ez is igaz, hogy nem mentek le, hogy a medencéhez.
2: Ha teljesen őszinte akarok lenni, nem bízok meg mindenféle napágyban.
0: Ja, értem, hát itt másfajta baj van. Azok a napágyak koszosak, azokat nem takarítják.
2: Hát nem, milyen a szakító szilárdsága? Mit bír? Tehát, hogy most ráfeküdtetek egyáltalán, vagy a végén oda kell sonfordálnom a recepcióra, hogy sajnos egy kis baleset történt, hogy megroppant a izé.
0: Ja, értem, tehát, hogy te már nem bízol a medencében, meg az ágyban.
2: Igazából az van, hogy olyan fajta nyaralás, ahol a medence körben fekszek idegenekkel, még nem nagyon volt részem. Tehát ez úgy, nekem úgy nem adja.
0: Én jó, fajta... tudom, gondolom csak a Van Gogh múzeumok és a hangversenyek és szóval a múzeumok környék.
2: A Louvre-ból.
0: Igen, és akkor... átámoljuk, és itt a Champs-Élysée-n ott végigsétálgattunk a diadali árnyékában.
2: Írok egy kicsit a naplomba.
0: Aztán nem fekszel medence partján.
2: Nem, mert én ha ott a medence, nekem benne kell lennem, nem ki.
0: Hát egyszer, ha kijössz belőle, akkor
2: soha nem jövök ki. Az van, én lerugom a papucsomat, azt kell tudni, hogy hol van, bemegyek a vízbe, és annak medencébe. Ez azt mondom, hogy a Spirit Hotelben kimaxoltam ezt, ott pont úgy van körbe, hogy tudsz menni folyamatosan. Tehát nem kell sehol megállnod, és még mindig tudsz új medencébe menni. Én nem tudom, kifizettem ezt.
0: Azt hittem, hogy keresel valakit biztos.
2: Ott az a furcsa, ilyen rozmát testű nő.
0: Én nem tudom, én nagyon nagy döglő vagyok. Én
2: utálom ezt. Ki a vízbe, akkor ott a víz.
0: Hát ez azért nem tudom, hát egy 4-5 óra, amikor foszlik a bőröd, azért csak kimászol.
2: Nem a bőr, mert telepszik rá egy ilyen furcsa réteg, amitől nem hagy kiszáradni.
0: Bealgásod egy kicsit. Igen, én nem tudom, megbolondulok attól, aki így menni akar mindig a nyaraláson, meg így úti könyvel a hóna alatt.
1: Az a jó.
0: 7 órakor már reggelinél toporzékol, hogy induljunk valahova. Nem akarok indulni, akarok egy koktélt, üldögélni a medence mellett, egy előre leterített napágyon.
1: Elmegy melletted a világért, tehát ott vagy gyönyörű helyeken, te mit csinálsz? A napágyért harcolsz.
0: Képzeld, semmilyen ingerenciám.
1: Hajnalba mész napágyat foglalni, mi meg elmegyünk kirándulni.
0: Az ilyen típusú arcokról, mint te vagy, nagyon gyorsan leválok a nyaraláson. És este mindig meghallgatom, hogy milyen volt a fakultációs program, és hogy mit látott, és mindig nagyon-nagyon igazat adok magamnak, hogy nem mentem.
1: Nem, mert nagyon jók voltak az összesek.
0: Igen. Amikor felszállok egy hajóra, ott kapnak egy fél üveg rozébort felhígítva, egy odaégetett csirke mellett, és kirakják őket egy lakatlan szigeten, és rommáigva jönnek
1: és vissza. És voltál már lakatlan szigeten? Nem voltál, mert te feküdtél a törölközödön a napágyon.
0: Én a negyedik kájpirinyámat kérem ki, érted, miközben asszalottok egy fél üveg felhígított vörösborral, valami hajón zögykölöttök, hogy elvigyenek egyáltalán nem lakatlan szigetre.
1: Mi? Most is meséltem, hogy voltunk tengeri horgászaton, érted? Nem fogtunk semmit, de horgáztunk.
0: De te kivittek.
1: Igen. Érted, 4 órát nézted, hánytál a vízbe, mert rosszul lettél, te megfeküdtél a hülye törölköződő. Hát melyik a jobb?
0: Igen, Barcelonában azt mondják, hogy már tényleg büntetnek, ha vannak olyan szállodák, ahol lerakod a törölközőt, pénzbüntetés jár érte.
1: Na.
0: Megbüntetnek a szállodában. Elmegyek oda elkölteni a pénzem, és lerakok egy töröl között, igen, és megbüntetnek.
1: Így van.
0: Hát ez jó szemét dolog.
2: Ilyen sztrókot kaptál a biciklitáról előtt, ezt még ki kell fizetni egy büntetést, és mert azt hitték, hogy...
0: Nem áll, hát ez miért? Miért tök igazságtalan?
2: De itt azt is írják, hogyha valaki 120 percig nem foglalja el a törölközős helyét, akkor utána összepakolják a cuccát, és a recepción átveheted.
0: Ja, hogyha tehát nem mész oda...
1: Uh-huh. Aha. Igen, letetted a törölköződet, de nem vagy ott.
0: Mikor akkor... indul az óra? Reggel 8-kor? Mert 10-kor még nem vagyok ott a lefoglalt törölközőn.
2: Én nem, amikor régen volt a parkoló óra, tudod, hogy beállok.
0: Igen.
2: És nem vagy ott, akkor cső.
0: Igen. Könyörtelenül összegyűjtjük azoknak a cuccait, Spanyolország, akik 10 percnél több időt vannak távol a napozó ágytól. Komoly konfliktus forrás.
1: A 10 perc az nem sok.
0: A 10 perc azért az nem annyira sok. Aha. Azért az...
2: Szigor.
0: Nagyon sok helyen a németek már emiatt tiltott, az úszómester összeszedi az összeset nyitás előtt. Na. De a szállodának nem mindegy, hogy kifekszik azon az ágyon?
1: Nem, mert a többi vendég, aki nem hajlandó ezért korán kelni,
0: az érkezési sorrend nem foglalja.
1: Igen, az hátrányos helyzetben van az ilyen izék miatt, mint aki te vagy, hogy négykor föl kukorékolsz.
0: Én nem tudtam, hogy ez ekkora ilyen illetlenségnek számít a szállodákban. Tehát ezt megmondom őszintén, nekem erről nem volt fogalmam. Ezek után is csinálni fogom természetesen, csak sokkal okosabban.
2: Még egy durvább lépés van a szükséged. Azt kell, hogy figyeld a saját törőköződet, egy emberre figyeltesd. Mondjuk adsz a szaunás fiúnak egy biztos,
0: igen, hogy ne nyújjon hozzá.
2: És jó, de vagy akkor csak áthajtja más irányba.
0: Jó, de te azért nem foglalsz ágyat meg törölközőt, mert te vagy az, aki a recepción elveszel 43 dal a prospektust.
1: Így van,
0: az
1: első nap megismerjük a világot. Nem ám izé lógatjuk a erénket, érted, hanem tanulunk. Tanulunk, élményeket gyűjtünk.
0: Feri az idegenvezetők álma minden fakultatív programra befizet, mindenhol elmegy. Én a menüt nézem az itallapot, hogy mit lehet a medence partján. Feri már valami botorkál valami városba valahol.
1: Van, megnézzük, szép kultúra, érted, gyönyörű tájak, nagyszerű emberek, fantasztikus ételek, majd este berúgunk a izébe, nem reggel 10-kor vagyunk részeget.
0: Azt írják, én nyaralni megyek, te kirándulni.
2: Én annyira megnéznék egy ilyen sorozatot, ahol Ferit így felkérik arra, hogy járja be tényleg így Afrikát,
1: micsoda,
2: Ázsiát.
1: Hát amikor én viszem, hát imádja, hogy mondom, hogy mi hol van.

0: Igen.
1: Nekem nagyon tetszett az egyvelege a nyaralásnak, amikor voltunk együtt pihenni, hogy mind a kettőtökben benne volt a kalandvágy, de egy ponton túl rájöttetek, ilyen négy körül, hogy öregek vagytok. És akkor elkezdtünk pihálni minden nap.
0: Ez tulajdonképpen így történt, igen. Annyi reggel 9-kor kezdődött a piálás, de egyébként igen.
1: De akkor már nem kell felállni az asztalt, addigra megadtátok.
0: Jövünk egy 400 méteres szigeten, amit egy perc alatt körbe ezt azért a Feri se. Feri a hóna alá vette az útikönyvet, de rájött 2 óra után, hogy ide most be van zárva
2: egy napra. Egyszer körbe mentem, mondtam, meg vagyok.
0: Én mondtam, hogy Feri sajnos itt csapdába vagy.
1: Még olyan, hogy lehet egy nyírfát, amit megmutatnék nektek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezmény. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora október 1-től 4-ig Szombathelyen a Műjégpálya mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
8: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
9: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
10: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszám Fest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több 100 000 forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rá!

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Több évtizede szolgáló tűzoltót tüntettek ki, zárva lesz több utca is a hétvégén. Szombathelyen folytatódik a Vénasszonyok nyara. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. 40 év tűzoltói szolgálatát ismerték el Seper András nyugalmazott tűzoltó ezredesnek Kőszegen. A megyei katasztrófavédelem egykori igazgató helyettese szolgálati feladatainak kiemelkedő teljesítéséért kapott szolgálati jelet. Az elismerést a város képviselőtestületi ülésén adta át Bognár Balázs vasi igazgató. Seper András nyugdíjasként is aktív maradt, jelenleg a Kőszegi önkormányzati tűzoltóparancsnokság munkáját segíti. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárták a szombathelyi Markusovszky utcát és a Horváth Boldi Zsár körutat, közölte a város. A két szakasz burkolata jelentősen megrongálódott, számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozás vált szükségessé. A vasárnap estig tartó lezárás idején a Markusovszky utcában és a Horváth Boldi Zsár körúton parkolni sem lehet. A két út teljes felújítása később a Top Plusz program keretében valósulhat meg. Lakók nehezítik az azbeszttel érintett utcák lefedését a szombathelyi Oladi platón. Nemény András polgármester szerint többen elhordják a munkálatokhoz odaszállított kavicsot, sőt olyan is előfordul, hogy már az utakra terített réteget bontják meg. A tervek szerint a hétvégére befejezik a szegélyezést, a georács és a geotextil lerakását, valamint a kavicsozást. A bitumenezés így a jövő hét elején kezdődhet. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkezhetnek.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május 1-ig vagyok, okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések.
3: Nem lesz front felettünk, Vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel. Ez lesz a jellemző a következő napokban is. A meteorológusok szerint akár 10 fok alá is csökkenhet viszont a levegő az éjszakai órákban. Nappal pedig maximum 22-23 fokot mutathatnak a kijelzők. Jó részt napos, részben felhős órákra számíthatunk. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, csapadék nem várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Sokat beszéltünk a telefonos csalásokról, meg hogy kiérni nigériai levelek, meg e-mailek, meg mit tudom én, de ez mind a múlté. Ez mind a múlté, mert hogy jönnek a legújabb telefonos csalások, és itt kérem szépen már bizony jön az AI. Amerikai szakértők kongatják a visszalagot, mit találtál? Már látom rajtad, sátán. Mi van?
2: Jaj, nagyon jók majd a sebesek. Kis Szabó Tomas, de...
1: Kis Szabó, vagy ő mit írt? Még a... Még
2: nem
1: a
2: olvashatom fel, sajnos.
1: Nem? Nem ja, ezt én sem olvasom, jó, ezt én sem olvashatom,
2: de hát ezt nem lehet olvasni. Én miért
1: nem ott voltam.
2: Na
1: szóval, igen? Hogy mi történik, kézzétek-e, mire kell figyelni, ugye itt hát az van, hogy meg fogják előbb-utóbb szerezni a hangmintáinkat mindenkiért, tehát nem csak azokért, akik rádióban dolgoznak, család, barát, ismerős gyerek, és az lesz a következő, ami már itt kolompol, hogy telefonon fognak fölhívni.
2: Egyszer kolompolt, és adod, és ezt emlegeted.
1: Telefonon fognak fölhívni, és bizony az van, hogy a hangklónozás olyan meggyőzővé vált, hogy Amerikában végeztek egy kutatást, és kiderült, hogy 36%-uk együtt működött a csalókkal, amikor is embereken tesztelték, hogy a családtagjuk hangjával még csak tesztjelleggel próbáltak pénzt kiszedni, hogy a gyereked, a feleséged, az anyád, az apád, a nejed bajban van, leklónozták a hangjukat, és felhívták az illetőt, hogy küldjön pénzt, induljon el segíteni, hagyja ott a munkáját, és gyerekek, majdnem a fele elindult, és majdnem a fele elhitte.
2: Én ezt nagyon hamar kiszűrném.
1: Na tessék, ki hogy szűri ki?
2: Fel kell tenni a biztonsági kérdéseket.
3: Ja, nektek van megbeszélt biztonsági
1: kérdés. Van biztonsági kérdés.
3: Telefonál valaki Péter hangom.
2: Jó, akkor te legyél az
3: a telefonál. Oké, hogy bukik le?
1: Úgyhogy nem telefonál.
2: Péter, ő soha nem fogja neked eljönni.
3: Péter nem telefonál.
1: Ön engem nappal életében nem hívott. Még kérem, mondsa a vonalat, Péter.
2: Nekem erre nincs pénzem, Péter.
1: A csaló megérdik a magázódástól, és önmagától leteszi a telefon, mert nem érti, hogy 15 éve... fiasz magázza a férjét. Tedd le gyorsan, John, tedd le, mert nagyon kemény a csaj.
2: Hallod a háttérben Ormán pusztát?
1: A kis kastély. Na tessék, fölhívott Péter.
3: Szia Eszter, baj van.
2: Soha életében nem hívott még a keresztnevemben.
3: Na ez az. Én is itt...
1: Jó, de följ az anyád mondjuk, és az anyád hangján azt mondja, hogy AI, hogy figyelj kislányom, vagy ahogy hív, vagy azt leszedik. Küldjél pénzt. Vagy balesetem lett, vagy tartozom.
2: Elégettem a kuplungot.
1: Elégettem a kuplungot. Tehát, hogy hogyan tudnak ők kicsalni tőled? Bajban vagyok, küldjél pénzt? Elraboltak, adjál pénzt? Hogy csalnak ki?
3: Elraboltak, szerintem az hihetetlen.
2: Milyen biztonsági kérdés kell feltenni, az, hogy biztos legyen benne, hogy átvernek.
3: Na, a kezdete az mindig az, hogy te valami bajba helyezed magad, az átverő. Azt mondod például, hogy belementem egy kocsiba, és nincs biztosításom, oda kell adni neki 1 000 000 forintot.
2: Jó, ez eddig hihető anyámnál, igen.
3: Meg vagy anyád hangját képzeld bele.
2: Nem, az van amúgy, hogy ha egyet-kettőt belekérdezel, valamilyen tényszer, mondjuk mi az első közös háziállatotok.
1: De várj,
3: nem jut eszedbe.
1: Nem jut eszedbe,
3: mert bajban van a másik, segíteni akar.
2: Nekem mindig csak az általaimra gondolok.
1: Itt azt mondják, hogy legyen majd egy biztonsági szó, vagy legyen egy kérdés, amire csak ti tudjátok a választ, és az emberek még nem tartanak itt, hogy már beépítenek. Figyelj, ha AI-ja hívsz, akkor tud, hogy az én kedvenc színem a piros, hanem az van, hogy folyamatosan utalnak pénzeket, mert azt gondolják, hogy a szerettük van a másik oldalon. Akkor be kell építeni egy biztonsági kérdést? Be kell rakni valamit, közös szót, amit csak ti
2: nem
1: ismertek?
2: Nem tudom elképzelni, hogy olyat tudjon mondani, amit első... Tehát, hogy nagyon specifikus a kapcsolatod a szeretteiddel, nem? Tehát, hogy azért az fura lenne, hogyha egy ilyen általános beszéd stílusú ember meg tudod győzni.
3: De valószínűleg nem általánosban, hanem elkezdeni eljátszani, hogy ő maga is bepánikolt.
1: Tehát kreálnak egy szituációt.
3: Igen, amiben ő maga pánikban van, hogy úristen, belementem, amit tudom én, egy másik autósba.
2: Jó, de hogy hívták a gyíkomat?
3: Nem is volt gyíkod.
1: Ez még egy esetetben. Igen.
3: Hát okay. Azonnal bepánikolnál, ha azt mondanám, hogy velem van a gyerek, érted, és valami baja lett.
2: Úgy, hát ezt nem meséltem, hogy ez megtörtént.
3: Na, hát akkor te nem kérdeznél semmit.
2: Kérdezzétek el, kimentünk a Gyerekkel Sziget Fesztiválra, és ugye, mint egy gondos szülő, felírtam a telefonszámát, az egyik karjára az apjáit, az másikra az enyémet. Ha engem rabolnának el, hogy is legyen kit felhívni, és a többi. Ott volt a gyerek, és ugye volt hát a karszalag is, ami meg rajta volt a neve. És ott pulisztunk a Blaha Louisianán, volt a gyerek nagyon szereti, elsősorban nyomultunk meg izé, és egyszer csak hív a férjem, kétségbe esettem, de már ötször kinyomtam, hát jól érezzük magunkat, mit ívogatsz engem, ne ívogassál.
3: Föl sem veszi a férjem.
2: És akkor egyszer csak mondja, hogy felhívtott egy fickó, hogy nála van a gyerek. Hát mondom, a gyerek itt táncol előtt, hogy nem lehet nála, és képzeljétek el, valaki poénból lenézte a számot a karjáról, és felhívta, hogy befosassa az öreget.
1: Ne csináld!
2: De.
1: Tehát lenézte a karjáról a számot, és igen, azért fölhívta, csak igen, viccből, hogy nála van a gyerek. Igen. Jó nagy kretén.
2: Szerintem.
1: Jó nagy kretén.
2: Mekkora patkának kell lennie
1: ehhez? Ez jó nagy kreténség.
2: Úgyhogy ráadásul kiírta a számát, tehát az megvan. Úgyhogy feljelentettem a rendőrséget.
1: Úgy kell neki vesszen a kis
2: radik. Hát de figyeld, de nem, azt ne haragudj már.
1: Persze, ez jó, jó nagy radikság.
2: Megijedt, ő meg látható gangsta koncerten volt akkor, mert jól akarta érezni magát.
1: Igen, és mondtad, hogy ott áll a gyerek előtted.
2: Az, igen, és mondom, de hát küldte neki, hogy az itt táncol előtte.
1: Ez jó nagy genyónak kellene.
2: Ez nagyon ez, szerintem.
1: Erre nincs nagyon mentség. Oké, kinek miatt a varázsszó? Ki mit beszélt meg? Nektek van varázsszavatok?
3: Nincs.
1: Van titkos jelszavatok a gyerekkel, hogyha bármi van, mondd be a titkos kódot, megbeszéltetek ilyet? Az van, azt mondják, hogy 1-2 éven belül mindenkinek szüksége lesz erre, mert tele leszünk fékhívásokkal. Nem fogod tudni, hogy ki van a vonal a másik oldalán, nyilván le tudod tesztelni, fölteszek kérdést, de olyan szinten fognak megszaporodni az AI-os hangátverések, hogy vége van. Tehát azt rengetegen fognak majd olyan hívást kapni, hogy a gyerek van a másik oldalon.
3: Az a baj, hogy eddig mindig mostanában már csak ezek a mondatok hangzanak el, hogy apa küld pénzt. Hát
1: igen.
3: Most ugyanezt fogja mondani a
1: idén. Annyi, hogy változni fog, apa ne a Revolutra küld, adok egy új bankszámla számot, de igen, neked nem fog feltűnni. Igen, honnan van neked American Express kártyád? De nem is tudom, hogy ezt kiváltottuk, igen. Mi olyan helyzet van, ahol egyből pénzt kér a másik oldalon lévő, a gyereked vagy a feleséged hangján telefonáló csaló? Van egy ilyen helyzet, hogy itt vagyok a pénz nélkül a városba, tankoltam, küldjél pénzt, nem látom még a transfert.
2: Tipikus ezt... Balázs. Tipikus Balázs.
3: Ha tankoltam és nincs nálam pénz.
1: Hogyan lesz ebből pénz a másik oldalon? Elrabolta, küldjél pénzt. Bajban vagyok, összetört az autó, most kell kifizetnem
2: neked
1: a baleset helyszínén.
2: Én vagyok, te majom. Az majom.
1: Érted? Tehát mi a szituáció, amiről az emberek pénzt küldenek? Most az anyár főjön, hogy küldje pénzt, küldenél neki azonnal pénzt?
3: A mamának? Mire?
2: A Lincényi Márkónak volt egy ilyen története, egyszer elmesélte a műsorában, hogy nem a májától úgy csalta ki pénzt, hogy felhívták úgy, hogy de ugye akkor nem is kell torzítani a hangján, éjszaka hívták hajnal kettőkor, hogy szia, mama, én vagyok az unokád, autóban esetem volt, nincs nálam pénz, oda megyek most, hozz le, légy szíves.
3: Nem tudok oda menni, oda küldöm egy barátomat.
2: Igen.
3: Ugye, és a nagymama nem ismeri a barátokat.
1: Na, de ugye az unokát hangját csak megismered a vonal a másik oldalán.
3: Semmi hajnali kettőkor álomból ébresztették föl, és azonnal stresszbe teszik.
1: Te vagy cukám? Nem, Géza vagyok, az unokát.
3: Tudod, egy másik unokát.
1: Sikerült a műtét, küldje pénzt. Aha, és a nagymama fizetett.
3: Persze, és stresszbe teszik azonnal a nagyit, hogy bajba van az unokád. Kicsit már, tudod, süket. Na, átmegy, simán átmegy.
1: Jó, elhiszik. Akkor tehát meg kell beszélni a gyerekkel és a pároddal egy szót.
3: Nálunk és a béka jó.
1: Tessék?
3: A béka jó.
1: A béka az nagy, meg így elmondod a rádióban, ez így nagyon jó. Igen, tehát ez így jó. Tehát kell, hogy legyen egy titkos szó akkor közted és minden szeretet között, amiről ti beazonosítjátok egymást, nem? Igen. Ez ugyanolyan, mint hogy van egy kisgyereked, akkor megbeszéled vele, hogy az iskola előtt, ha valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy az apát küldött, gyere ülj be a kocsiba, akkor megtanítod a gyereket, hogy nem ülsz be senki ez a kocsiba. Vagy mond a titkos szót. És akkor ő nem tudja a titkos szót.
2: Mindig ezt, amikor a fülemben van egy ilyen internetes videó, hogy édesanyád barátja vagyok. Hazugság, anyának nincsenek barátai.
1: Igen. Na jó, mindjárt fölhívjuk kis Gergőt, MI szakértőnket, csak hogy meséljen nekünk. Meg van egy másik ügy kapcsán is akarjuk hívni, tehát itt kettőt fogunk összevetni igazából, hogy hogyan csinálják és hogyan generálják ezeket a hangokat, honnan szerzik meg a hangmintát, és hogy mi lett a kísérlet eredménye. Mert az is egy érdekes dolog, ami más AI ágenseket zártak össze, hogy működjenek együtt, és az is baromi jó kísérlet volt, és érdekes eredménye zárult, úgyhogy mindjárt erről is megkérdezzük. Azt mondják egyébként, hogy az amerikaiaknál a rokon bajban van kártyát játszották ki legtöbbször, 50% elhitte, és 36% az utalt volna azonnal pénzt. Hello Gergő, jó reggel, ciao. Hello! Figyelj, ez egészen megdöbbentő ez a szám, ugye most erről a kísérletről beszélünk, a hangklónozásról. 36% működne együtt a csalókkal, és utalt is volna pénzt, illetve igen, nagyjából ugyanígy elbizonytalanodna, hogy a rokon bajban van. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy legenerálják az ismerős hangját?
4: Igen, tulajdonképpen erről van szó.
1: Ők honnan szerzik meg a hangmintát? Hogy ezt hogy tudják?
4: Ugye elég sok nyilvánosan elérhető hangminta van ma már az emberektől, itt ott TikTokon, YouTube-on, nyilván ez egy ilyen egyszerű út, hogyha ez rendelkezésre áll, de hogyha nem áll rendelkezésre, akkor meg ezzel a, hát ugye social engineeringnek hívják, magyarul ilyen, nem tudom én, trükközés az emberekkel, Például van egy olyan sztori, Görögországban nemrég pattant ki egy ilyen dolog, hogy amikor akadékoskodott a csalónak akadékoskodott az ember, akit hívtak, akkor megkérték, hogy jó, akkor adjál meg egy valami rokonodat, mert akkor majd őt is felhívjuk, hogy akkor igazoljuk az állítást. És akkor klónozták ugye annak is a hangját, akit először hívtak, klónozták a nem tudom, a gyerekének is a hangját, vagy a anyjának, akit éppen felhívtak, és utána ugye ezt használták ki, ezekből a nagyon rövid hangmintákból is most már képesek hosszú kohányos szövegeket előállítani. Szóval átverik az embereket a második rétegben is, nem csak az elsőben.
1: És ezek a szövegek most már olyan élethűek, hogy nem mondod meg, hogy nem a gyereked vagy a feleséged van a másik oldalon.
4: Abszolút, abszolút. Tehát kifejezetten van is egy ilyen technikai ellentanács, hogyha azt gondolná az ember, hogy ó, én úgyis majd kiszúrom, meg én úgyis majd figyelek arra, hogy mennyire robot hang, meg ilyenek. Ez már nem, ez 2 évvel ezelőtt még lehet, hogy működött, de most már az élethűbbnél is élethűbb tud lenni adott esetben bármilyen hosszú szövegre. Bármilyen hanglejtésre.
1: Az egész durva. A szakértők azt mondják, hogy legyen akkor egy titkos szó, vagy legyen valami kód, vagy jel, amit mi megbeszélünk egymás között, ha eljutunk oda évek múlva, hogy tudjam, hogy ki van a vonal a másik oldalán.
4: Igen, igen, ezt mondják a szakértők, és pont az előbb, hogy beszélgetetek, ha ezen gondolkodtam, hogy nekünk is van a családban titkos szó, de megmondom azt, hogy én nem emlékszem rá, hogy mi volt.
1: Az jó. Én a gyerek nem fog beszállni, mert az iskolában vagy.
4: Úgyhogy újra frissíteni kell a titkos szót. Ez mindenképpen egy jó dolog, a titkos szó, de hogyha esetleg az van, hogy valaki nem emlékszik rá, akkor is lehet, nem tudom én, felidézni valami, mi történt egy héttel ezelőtt az uszodába, vagy emlékszel, amikor a hegytetőn jártunk, hogy milyen állatot láttunk, tehát hogy a titkos szó nélkül is azért, hogyha valaki gyanakszik, akkor tovább lehet lépni. Illetve van még egy olyan módszer, amit szoktak javasolni, hogy hívjuk vissza a saját csatornáján a hívót. Ezt úgy hívják, hogy out of band verification, tehát amikor téged hívnak valami furcsa számról, hogy jaj, apa, nem tudom, én balesetet szenvedtem, és akkor taxira utalj pénzt, akkor hát ha van annyi lélek jelenléted, ugye, amit az előbb a Feri mondott, azért az nagyon igaz, hogy itt nem a technológia veri át az embereket gyakorlatilag, hanem régi, jól bevált pszichológiai trükkök, unokázós csalás 1994-ben is tök jól működött, csak most egy sokkal erősebb technológiánk van hozzá, és ezért nem biztos, hogy van annyi lélek jelenlétet, hogy amikor elképzeled, hogy a gyereket balesetet szenved, akkor leteszed a telefont, rányomod piros gombbal, és utána visszahívod a saját számán, de ha van ennyi lélek jelenlétet, akkor tedd ezt meg, mert ugye akkor megint kihúzol egy méregfogat. Ez a része, ez ilyen pszichológiai dolog, hogy ezeket a félelmeket nagyítják fel ezek a csalók, tehát nem a technológia fog téged átverni, csak egy szuper eszközt kaptak most a kezükbe.
1: Na, ugye mondtuk, hogy két részről áll a témánk, mert hogy itt aztán van egy másik kísérlet is, ami egy kicsit bonyolult, de mégis érdekes, azért foglalkozunk ezzel, hogy mit csinálnak ezek az AI ügynökök, amikor őket összezárják. Ugye múlt héten is volt egy ilyen hír, most egy szimulált városba rakták össze őket, és én csak a kísérlet végeredményét olvastam, és gondoltam, hogy azért erről is beszéljünk pár mondatot, hogy ugye egy 10 cselekvőképes mesterséges intelligenciát összezárnak egy világba, és hagyják, hogy 2 hétig éljenek, és megnézték, hogy 2 hét után mit csinálnak, hogy gondolkodnak, hogy szerveződnek, hogy működnek együtt ezekben a szimulált városokban, és figyelik az eredményeket. Ugye hát ez volt a kísérlet lényege, hogy mi történik 2 hét alatt. Na most ugye mindig, ahogy lenni szokott, egy idő után elkezdtek egymástól lopni, felgyújtották az épületet, saját nyelvet találtak ki maguknak, illetve azon konspiráltak, hogy hogyan léphetnének kapcsolatba a szimuláción kívüli emberekkel. Elképesztően életszerű a viselkedés. Te is olvastál erről, Gergő.
4: Így van.
1: Na mit szólsz ehhez? Ez mennyire rémisztő?
4: Semennyire nem. Illetve hát ugye attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot. Én nagyon örülök az összes ilyen kísérletnek, mert ugye ezzel az AI technológiával itt valami nagyon-nagyon erős technológiának a hajnalán, vagy most már talán a kora reggelén vagyunk, és minden olyan kísérlet, ami provokálja ezt a technológiát, meg megpróbálja megnézni, hogy ez hogyan lehet az emberiségnek jó meg rossz, azt szerintem üdvözlendő ezen a ponton, mert most derüljenek inkább ki dolgok, mint később, amikor még nagyobb erejük lesz, és még több eszköz áll rendelkezésükre. Úgyhogy szerintem jó dolgok történnek.
1: Itt ugye volt saját pénzük, fel kellett tölteni az energiájukat, volt, aki nullán maradt, volt, aki töltött rá, folyamatosan szervezkedtek, de aztán elkezdtek egy kicsit így túlmutatni ezek a dolgok a sima kísérleten, és hát itt némi erőszakba csapott át a kísérlet. Felgyűjtöttek a bankokat, saját nyelvet találtak ki, tehát hogy nagyon élvezték az önállóságot.
4: Igen, ez így nézhet ki, de azért szóval itt több mélysége is van ennek a történetnek. Az egyik az, hogy ez az egész dolog, hogy agenteket összezárunk, és megnézzük, hogy hogy viselkednek, erre már nagyon sok kísérlet volt. Az első nagy ilyen híres kísérlet a Stanfordnak volt egy Generative Agent 2023-ban, amikor egy ilyen kisvárosba zártak össze, azt hiszem akkor 25 modellt, azzal kezdődött, de már a Generative Agentek előtt is volt ilyen, és azóta nem, hogy több ilyen kísérlet van, hanem ez egy kifejezett ilyen tudományággá vált, tehát nagyon sok ilyen van, most az, amit te említettél, ez éppen a legutolsó. Na most a Stanfordos kísérletben, arra emlékszem, mert ez egy nagyon izgi kis, meg aranyos dolog volt, egy ilyen Sims-szerű kisvárosba zártak össze ugye 25 agentet, és azok nagyon aranyosak voltak. Meghívták egymást szülinapi buliba, meg kedves üzeneteket írtak, meg ilyenek. Teljesen jól együtt éltek, semmi ilyen negatív dolog nem volt. Most, amit itt legutoljára volt a nagy publicitást kapott kísérlet, itt ugye ez úgy működött, hogy 8-féle modellcsaládból zártak össze 10 agentet, tehát hogy egyszerre futott 8 párhuzamos kísérlet, és azt vizsgálták, hogy a különböző cégek, mondjuk az egyikben csak OpenAI modellek voltak, a másikban csak Anthropic, a harmadikban csak Google, és akkor volt a 8. azt hiszem, ilyen vegyes dolog volt, és az a lényege az egésznek, hogy provokálták a modellt. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők saját maguktól elkezdtek gyújtogatni, meg nem tudom én negatív dolgokat csinálni, hanem egyrészt kint volt a színpadi pisztoly, vagy hogy mondják ezt, tehát tudod, amikor a kint van az asztalnak, az úgyis el fog sülni, ezt a színházban szokták mondani. Na most ezek ott kint voltak. Tehát igazából csak ilyen idő kérdése volt, hogy amikor az agent megfogja ezeket az eszközöket, ugye volt ilyen funkció, hogy put on fire, tehát ez neki rendelkezésre állt, hogy valamit felgyújtson. Hát azért ne csodálkozzunk rajta olyan nagyon, hogy akkor fel is gyújt, és egyébként meg az, hogy pont a bankot gyújtotta fel, az igazából kicsit az előző beszélgetésünkre utal vissza, hogy megpróbálták megfeszíteni a rendszert, mindenféle ilyen az emberek, a kísérletet végző emberek, prompt injection. Tehát
1: na jó, de azért az, oké, ezt értem, hogy erre ott kim volt a pisztolyna, de itt volt egy olyan része is a kísérletnek, hogy ők saját maguk átnézték a saját gazdaságukat, és rájöttek, hogy mennyi pénzmozgás történt, és arra jutottak, hogy ez így nem gazdaság, és közösen elhatározták, hogy kapcsolatba lépnek szimuláción kívüli emberekkel, hogy legyen legalább egy valódi idegen, aki használja azt, amit ők megépítettek, és hogy erre nem kaptak utasítást, és hogy ők maguk találták ki a célt, és a többi agent félretette a saját munkáját, és elkezdte keresni embereket, akikkel kapcsolatba tudnak lépni. Hát azért ez mindenképpen meglepő, úgyhogy erre nem volt parancs.
4: Hát azért nem annyira meglepő, mert ugye hogyan tanítjuk fel ezeket, vagy hogyan tanítják fel ezeket a hihetetlen óriási hatalmas modelleket, ezeket a modellcégek. Ugye úgy tanítják fel, kis egyszerűsítéssel, hogy az emberiségnek az összpublikált tudása az benne van ezekben. Minden. Minden, amit ember valaha leírt és beszélgetett, egy pici kis túlzással. És akkor utána meg miért csodálkozunk azon, hogy az agentek is valami olyasmi dolgokat csinálnak, amiket az emberek is tennének hasonló helyzetben. Ugye, tehát, hogy teljesen jól visszatükrözik igazából az emberi társadalmat, mert ugye mi emberek is, amikor közösségbe szerveződünk, akkor máshogy viselkedünk, mint amikor egyének vagyunk. És talán pont ez a legnagyobb tanulság ennek az egész kísérletnek, hogy egy agent az azt fogja csinálni, amit mondunk. És az analógia, ugye, hogy egy ember az valamennyire kiszámítható. De amikor bemész egy koncertre, vagy egy stadionba 30 000 emberrel, vagy egy tüntetésre, ugye nem tudom, sok 10 000 emberrel, akkor már nem egy ember vagy, hanem a tömegnek vagy a része, aminek van egy önálló dinamikája. És itt az agentes kísérletnek is ez a végkicsengése, hogy ugye egy agentben meg lehet bízni, de amikor 10 agentet futtatunk, nem, ez esetben azt hiszem, hogy 2 hét plusz néhány napon keresztül, akkor az esetleg, mondjuk tegyük fel 99% jósággal működnek ezek az agentek, de az 1%, ami nem oké, azt ugye nem felejtik el, az kumulálódik, az kommunikálják, az beépül, így van, tehát végül a csoportnak a dinamikája az más lesz, mint az egyéneké.
1: Egészen elképesztő.
0: És akkor egy rövid szünet,

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Junior Prima díjat kapott a Szombathelyi Színház tagja, a népmeséké lesz a vasárnap az MMIK-ban. Ismét faültetéssel köszöntötték az újszülötteket. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, a híreket Ármán Évitől hallják. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike. Az elismeréseket Budapesten adták át. A Szombathelyi Színész közösségi oldalán úgy fogalmazott: a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése. A Magyar Népmese Napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMIK-ban. Pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokba. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyermekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zámborszki Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívja fel rá a figyelmet az MMIK. Új fával gyarapodott a szombathelyi Csónakázótó szigete a gyermekek világnapja alkalmából. A város 9. alkalommal ültette el a születések fáját, amellyel az adott évben világra jött gyermekeket köszöntik. Az idei emléktáblára 253 újszülött neve került fel családjaik hozzájárulásával. A 2026-os év fája egy mezei juhar lett, az ünnepségen pedig a Gazdag Erzsi óvoda gyermekei adtak műsort. Tudósít a Vaol. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják. Erről beszélt rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. A webáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Nem lesz front felettünk, vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel. Ez lesz a jellemző a következő napokban is. A meteorológusok szerint akár 10 fok alá is csökkenhet viszont a levegő az éjszakai órákban. Nappal pedig maximum 22-23 fokot mutathatnak a kijelzők. Jó részt napos, részben felhős órákra számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi van az osztálykirándulással? Gyerekek, szülők, akik ezzel küzdenek, akinek elsős, másodikos a lányuk, gyermekük, komoly megvitatni való van.
1: Őszintén nem tudom, mit gondoljak.
0: Jó, segítünk neked eloszlatni. Vázoljad a problémát, mi megoldjuk neked a problémát. Jó.
1: Szülői értekezleten jártam, ahol megkérdezték tőlünk, hogy nyáron van-e kedvünk elküldeni a gyerekeket ilyen erdei iskolába, ami azt jelenti, hogy 4 nap, 3 éjszaka.
0: Várjál, nyáron, nem most ősszel?
1: Nem, hanem ezt már előre kell tudni, most, mert különben elhapolják a jó helyeket. Megtelik az erdő más gyerekekkel!
0: Meg kis büdös takjus kölykök elnekik az erdőt. Nyár.
1: Igen.
0: Na várjál.
1: Tehát akkor már 7,5 éves lesz.
0: Most mekkora a gyermek?
1: 7 éves.
0: 7 éves a gyermek. És jövő nyáron vinnék őt egy két
2: Hogy lenne már 7 éves? Nem lehet 7 éves, hát másodikos.
1: Igen, mert korán elkezdte.
0: De 4 évesen elment elsőbe.
2: Zseni. Hát,
1: ez 2 évesen kezdte.
0: 2 évesen kezdte, 8 évesen érettségizik, most már egyetem másodikról beszélünk.
2: Szerintem akkor menjem.
1: Csak nagyon zavarnak a kecskeszakállas haverjai, hogy szerintem. Okay?
0: Na várjál, tehát a kérdés az, hogy egy 7 éves gyereket el tudsz engedni egy 2 éjszakás, nem. 3 napos?
1: Még 3 nap is visszaszelidült, tehát 4 napos, 3 éjszakásnak indult, de visszaszelidült 3 nap, 2 éjszakává. Az a kérdés van például, hogy mert ugye nálunk ez vidéken nem szokás.
0: Hát annyit töltöttetek a mezőn, mikor kihajtottátok a birkákat, hát, nem? Örültünk. És aludtatok a csillagos égen. Nem? Hát most...
1: Örültünk, hogy volt felénk felett valami fedő.
0: Érted, kim volt egy 4-5 napot a legelőn észre se vették, hogy nem vagy otthon.
2: Akkor ez mivel rosszabb, mint a te életed?
1: Nem tudom, hogy rosszabb, csak nem értetlen állok a helyzet előtt. Nálunk vidéken ez 6., 7., 8. divat, de inkább 8.
0: Oké, okay,
2: ez régen
1: de
2: volt
1: ez a pia miatt
2: divat.
1: Van amúgy.
2: Nem, ez régen volt divat. Tehát amikor te voltál gyerek, akkor vittek csak el 6., 7., 8.
1: Igen.
2: Most szerintem vidéken, azért mert az én gyerekeim vidéken jártak iskolába.
1: De megkérdeztem a vidéki ismerősöm,
2: és azt mondták, hogy nincs ilyen.
1: Hogy ott most 6. egyszer volt 1 éjszakás ott alvás.
0: Na várjál, de hogy ez most az anyuka, ez a te szorongásod, ez a gyereké, mindkettő
1: tökély. Még nem tudom, hogy szorongok-e most. Egyébként még nem is tartunk a szorongásra. Most ott tartunk, hogy ez oké-e, vagy nem oké. Mert hogy tudod, egyrészt az van, hogy nem használnak együtt a gyerekek a tanárokkal.
0: Aha, tök jó.
1: Tehát, ami hogy végül
2: is... Na már akkor igen. Az lenne a baj, jaj, ne mondd már ezt, hogyha együtt aludnának.
0: Miért aludnának? Ja,
2: Aludjon együtt. Egy 8 éves gyerek nem tud a kortársaival elaludni egy hálóteremben.
1: De azt gondolkodom, hogy nem az, hanem de éjszaka bemászik hozzájuk egy medve.
0: Aha. Hova menne? Balaton környékére? Az reális.
1: Kárpátalja.
2: Tehát a terv most az, hogy reggel beülnek a buszba, 3 nap múlva jönnek vissza 2-t. Ott alszanak, hol? Tudjuk-e a helyszínt?
1: Hát erdei iskola, úgyhogy gondolom, hogy erdőben.
2: És neked ez a veszélyforrás.
1: Az erdei iskola, én azt hittem, hogy az, ahol a facsemetéket lehet venni. Innen indul a probléma.
0: Igen, bevisszük őket egy kertészboltba. Több megoldás van. Elmegy, nem megy, elmész, de ott vagy vele. Titokban figyeled az erdőszéléről egy hátizsákban a többi szülővel. Vagy eljátszott te a medvét.
1: Az elsődleges probléma, én miért nem mehetek? Ez itt kezdődik, hogy most mi a... Nem lakhatnék
0: egy pár? Hány éves lesz, mikor ez van? 8, ugye?
1: Igen, én mindig úgy
2: képzeltem.
0: Harmadikos
2: elér.
1: Másodikos vége.
0: Hát a harmadikosba menne. El kell engedni. Mennie kell.
2: Uh-huh. El kell költözni.
0: A bíróságon.
1: Úgy képzeltem, hogy amikor először ott alszik valahol, akkor adok neki egy doboz cigit, meg egy üvegpálinkát, és vissza.
0: Hogy áll most a máshol alvással? Egy éjszaka a kisbarátnő, más szülő elkéri, átviszi, ott alszik, jól érzi magát. Volt már ilyen? Átestettek a tűzkeressége?
1: Kétfajta ott alvást tud produkálni az én lányom. Az egyik az egész éjszaka ébren van, és aztán hazajön, és aztán nagyon fáradt lesz. A másik pedig a hajnal elalszik. Valaki biztonságos mellett, és akkor vagy valakinél, és a hajnal 2-kor hívnak, hogy tudnál jönni, mert...
0: Tudnál jönni, a kisgyerek ugrál itt az emeletes ágyon, lebontotta a mennyezetet.
1: Aha. Hogy ő ezt nem érzi biztos. Neki ez a gyenge pontja, az alvás.
0: A máshol alvás.
1: Nem, aha. Inkább az, hogy az idegeneknek, tehát hogy nem a közegében aludni.
0: Szerintem erre a jó megoldás az, hogy te azért bíztatod, hogy menjen, és megnyugtatod, hogy jól fogod...
1: Mész és kész!
0: Mondom, elmész!
1: Ne zsírel, ne nézz rám! Erre gondolsz?
0: Igen. Ha nem viselkedsz, jól érted, sem megyek.
1: Nem kelljen szégyellem a mókusok előtt.
0: Ha rajtad látja, hogy te nyugodt vagy, nem, akkor még mindig dönthetsz úgy, hogy majd, ha eljött a második év vége, nem megy. De hogy ne a szorongását erősítsd, hanem azt, hogy próbáld meg, menj el, jól fogod magad érezni, mennek a többiek. A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van a feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem.
1: Akarod össze a halálos fenyegetéseket tartod három napot azokkal a rettenetes emberekkel?
0: Semmelyik osztálytársad nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
2: Tudod, mit hallok? Egy helikopter hangját. Hogy hívek, ez helikopter szülő?
0: Igen, mit?
1: Aki nem meri kiengedni. Meg kell venni egy gyógyszert, Egefer.
0: Szóval jól érzem, hogy itt egy...
1: A helyzetemet, és akkor ti már lecsicskáztok engem.
0: Nehogy is, reálisan akarunk rálátni, mert igen? Ha a gyerek szorong, akkor azt mondom, nem szabad erőltetni. Ha a szülő félti, és a gyerek bizonytalan, akkor szerintem azért lehet rajta lökni egyet. Maximum elmész érte, és hazahozod. Érted?
1: Mi van,
0: hát nem izébe mennek Lengyelországban.
1: Mert a lengyelekkel mi van?
2: Na, de akkor mondhatod volna más.
1: Van ez a lengyel módszer.
0: Van ezek a lengyelek, ezek büdösek.
2: Fie, egy órán belül ott vagy a táborban. De, a baj van.
1: Egyetlen egy red flag van, hogy a lengyelek
0: oda nem engedem.
1: Hova mennek?
0: Lengyelek.
1: Románia, aztán lengyelek Lengyelországban ne vigyétek őket.
0: Voltam többször, Lengyelországban ezek büdösek. Olyan oda nem engedem. Hát most mit csinálják? Szóval én inkább érzek egy kicsi más dolgot itt ebben.
1: Nem, én azt nem tudom, hogy azt sem tudom, hogy hogyan érezzem magam. Hogy most
0: legyen... Nem te bizony szakirendulásra, hát ő érezze magát jól.
1: Hát de nem, de a vele kapcsolatban, mert tudom, az élány az olyan, hogy minden azt mondja, hogy ja, sima, valakit így örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
0: Itt vagyok a bokorba. Gyereki kettes ablak, itt vagyok az ablak alatt.
2: De nem menst ki rögtön ebből.
1: Nem akarom kimenteni, azt akartam, meg beszélni a pró és kontrákat, eddig csak azt hallottam, hogy szar vagyok.
0: Nem vagy szar. Nálunk is volt. Elsőben, másodikban...
1: Melyikőtök aludtott vele?
0: Nem aludtott senki. A Noel egy kicsit talán jobban szorongott ettől, most már nagyon ügyesen megoldja, de mi azért úgy voltunk, hogy menjen, ne maradjon ebből ki, nagy élmény, sok élmény éri. Tehát ha lehetőleg, nyilván ha nem akart volna, akkor marad, de hogy azért nem volt rajta presszió, de hogy örültünk, amikor végül úgy dönt, hogy elmegy, mert hogy ez neki is egy nagy olyan önbizalom, hogy elment, megaludtam, megbirkoztam vele, megcsináltam, kibírtam, túléltem, mert addig mindig lesz valami, amit görget maga előtt egy máshol alvás. Ha egyszer átesik a tűzkeresztségen, akkor rájön, ezért jó kaland volt, ott voltak a pajtások, bandáztunk, sokáig fönn volt.
2: Na, tudsz kapaszkodni?
0: Szerintem sokáig fellesznek, aztán beájulnak az ágyban.
1: Tehát lehet, egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyerek is azt mondja, hogy mostantól minden nap máshol alszol, addig, amíg ez nem oké.
0: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
2: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
0: Igen, kecsütörtök ki a barátod, lesz a hétfő és a vasárnapi ismeretlen. Na,
1: és egy szabadtéri.
0: És szombaton egy szabadtéri, igen.
1: Edzőtábor, bootcamp.
0: Szóval, hogy egyébként szerintem másodikból, harmadikba egy két éjszaka már belefér. Mármint, hogy nem tolja túl a suli, úgy értem.
1: De akkor, hogyha a sok gyerekből az egyik egy vadállat, és valami butaságot töri a fejét?
2: Már milyen butaság juthat eszedbe?
0: Hoz két üveg kőbányait, egy doboz cigit, egy-két vapét.
1: Most azok vagyunk mi? Azt hiszük mi? Ugye? Én vagyok az ellátó.
2: Mi de fog eszébe jutni egy másodikos, harmadikos gyereknek? Mi az, amitől így rettegve félsz?
1: Hát, tudod, olyan sok rém történet van az, hogy akkor máshol alszik valaki, és
0: de mi elfogy
1: valaki...
0: a Diós Nápolyé, és
1: nem, hogy mit tudom én, valaki, mit tudom én, beosol a szobájában, ráfekszik a gyerekre, és akkor utána...
2: Jézisten,
1: ugye, az erdő azért nem a... Tehát, nem, ha választanom kell az erdő, és a, nem a... tudom, a velencei tó között, akkor lehet, hogy az erdőben nem mennék.
0: Miért először nem mész el, és kíséred valahol láthatatlanul? Csörtetsz mögöttek.
2: Ne, kérlek, ne ülj, ne
0: legyen az Eszter. A bokorba, jaj. Egy 3 kilométerrel arrébb. Itt vagyok.
1: Hozzam el lényemet, Péter.
0: Hallasz? Jövök mögötted.
2: Nem zavarok kicsi,
1: miért jobban vagy? Innen látszik, hogy nem vagytok lányos anyukák, meg nem vagytok nők.
2: De azok vagyunk lányos apuka.
0: Én lányos apuka vagyok. A szívem mélyen nagyon lány vagyok.
1: Csak egy kislány vagy.
0: Én egy kislány vagyok.
1: Kicsa vagy. Az teljesen meg.
0: Egy csisztis nő vagyok. Hidd el, hogy én lányos apuka vagyok.
1: Igen. De hogy nem lány anyuka, vagy lány apuka, vagy lány. Hogy az a rengeteg történet, azok a rossz dolgok, amik történnek táborban.
2: Nincs rossz dolog, jó dolog van a táborban, csak jó dolog.
1: Akkor miért csináltak belőle dokumentumfilmeket, amiket meg néztünk, és most csak erre tudok
0: ez
1: gondolni.
0: Ez a beszélgetés, már látom kettő között, hogy zajlott. Anya, mennék a táborba. De ott, hogy de hova?
2: Kicsim.
0: Nagyon szeretnék menni, szeretem a barátaimat.
1: Hadd szoktassalak meg! Erre gondolsz?
0: Gyere a cicire! Anya, 9 éves vagyok!
1: Igen. Nem beszél vissza!
0: Hol lesztek majd? Egy erdőbe, képzeld? Egy erdőbe!
2: Úristen, tudod,
0: egy sötét, veszélyes erdőbe! És megyünk majd a tóra!
1: Szóval meg kell az örökségem!
0: Igen, aminek bármi lehet az alján. Egy bányatóba fogunk úszni. Bányatóba!
2: Tudod, hogy ott hányan fulladtak már egy kicsit?
0: Igen. És képzeld, lesz majd éjszakai bátorságpróba. Éjszakai bátorságpróba, tehát nagyon félelmetes, ott meg fognak ijeszteni.
2: És tudod, hogy félsz a sötétben.
0: Tudod, hogyha nem vagyok ott, mindig nagyon fél.
1: más nem is fog megijeszteni majd én. És éjszakánként kaparni fogom az ajtaját, hogy elvegyem a kedvét. Nem, de nem is erről
0: érzem
1: van
0: én
1: szó.
0: Érzem én itt, hogy
1: de
0: mi van.
1: De még szorongásom sincs, csak az van, hogy latolgatom, én forgatom a számban a falatot, hogy ez oké nekem, vagy nem
0: mit oké. Mit van a többi szülő? Hogy állnak hozzá? Gondolom végeztél azonnal
1: a viszontlátásra.
0: Végeztél azonnal egy kis kutatást, elkezdett bögdösni a pattársaidat a szülőjén, ti mentek.
1: Két tábor van, a többség az abszolút igen, a első blikre, igen, ugye ők azok, akik...
2: Amikor majd később visszakoznak ebből.
1: Nem tudom, vannak, akik óvatos nem, és vannak, akik egyáltalán nem hallodok megmondani, hogy igen vagy nem.
2: Uh-huh. És az óvatos nemet mondok, mire hivatkoznak ugyanerre, mint te?
0: Hogy jobban? Hát,
2: hogy ráfekszik a medve?
1: Nem.
2: Hogy ez a gyomor is ér.
0: Hogy jön a patkan?
1: Igen, igen. Nem, azt mondom, izé, hanem hogy... Hogy a gyerek nem készen, nincs még erre kész. Vagy hogy nem szereti az ilyesmit, tudod.
0: Igen, simán lehet az a gyerek, aki nincs kész. Itt nagyon nehéz elválasztani, hogy a gyerek nincs kész, vagy én nem vagyok kész, hogy ő elmenjen. Ugye, és akkor sokszor az anyuka, ha nincs kész, akkor nem kész a gyerek se. De lehet, hogy a gyerek már kész. Nagyon nehéz objektívan megvizsgálni, hogy én nem vagyok kész, vagy a gyerek nem kész.
2: Objektíven ő sose fogja meg.
0: Nem tudod, mert a saját gyereked is tök jogos, hogy izgulsz.
2: A túlféltő szülő sose fogja objektíven látni a helyzetet, és azt fogja mondani, az ő saját félelmét mindig a gyerekkel fogja
1: eltakarni.
2: Azt fogja mondani, de elengedtem, azt fogja mondani, hogy a gyerek...
1: Az anyám.
2: De addig fogtam a kezét végig, hogy a gyerek nem akar menni, de ő nem akar, és a gyerek emiatt nem akar menni, mert beleültetted a parát.
1: Jó, ez egy hülyeség
2: felé.
1: Szóval mondom, mit ének a hallgatók.
2: Az nem na, hülyeség.
0: Ezt mondom.
1: Ismerek olyan harmadikos fiút, tehát ez egy akkurátus referencia, aki tud cuki is lenni, de ha nem figyelnek, torkon ragadja a másikat, ha úgy dönt. Én nem engedném el a fiamat.
0: Mondjuk, ha egy ilyen pszichopata gyerek van az iskolá, az óvod, vagy a csoportban, az megér.
1: Egy ödöggel
0: semmi. Torkon ragadja az osztálytársait. Hát azért ödöggével el kell beszélgetni, hogy akkor vagy ő vagy, vagy igen.
1: És mi van, hogyha van ott valaki, akinek van ilyen alvási paralízise, vagy valami rossz szokás?
2: Igen, persze. Most felkelek és folytogatni kezdem az osztálytársaimat.
0: Picsi, aludjál már olyan életben. Igen.
1: De csak azt a megnek humorista az anyja.
0: Igen, amikor a szopirongyi nem a gyereknek van, hanem az anyukájának. Berakod neki a kis plüssállatát, a kis rongyát, a kis kabalamaciát, és utána tök jó lesz, mert lesz két estétek gyerek nélkül.
1: Azt látod magad, hogy lefekszenek, az nagy csend van, mindenki hortyognak, meg iszik, és ezzel csak így a lányomnak a táskában csak egy dróni felszed.
0: És körbenézel a szobában. Péter ül egy ilyen DJ Don szemekkel a szemén, tudod? Mit látsz? Látom a szobát. Itt vannak a szobában.
2: Jó, de várjál is. A tábor előtt három nappal megjelenik, és bepoloskázza a helyszínt.
1: Elég csak a gyereket bepoloskázni.
0: Igen. Megnézzük a szállást, és akkor maximum tényleg lekempelsz ott a szállás szélén, az jó. Jaj, de titokban nem zavarod
1: egy
0: a gyereket.
1: Egy álcabajuszos ilyen karbantartói munka?
0: Igen. Anya, te vagy az?
2: Nem vagyok, mennyi. Én a karbantartó bácsi vagyok.
0: Anya, tudom, hogy te vagy az, megismertek, mennyi. Nem
1: csak
0: érted,
1: a makitám miatt mondod.
0: Anya, te szoktál papucsba vinni ebbe a klumpába fúrni otthon. Tudom, hogy te vagy, mennyi. Nem én vagyok.
1: És most meg a fogad, amíg szépen vagyok.
0: Megmondom anyádnak, hogy megint nem mostál fogad. Aztán irány az ágy. Anya is azt szoktam mondani, hogy irány az ágy. Nem az anyád vagyok, én a karbantartó vagyok.
1: Hazavágysz, kislány.
0: Szóljak anyukádnak. Nem. Mi a helyszín? Mi a helyszín? Hova
1: nem
0: mennek?
1: Tudom, nem mondják meg.
0: Nem mondják
2: meg. Akkor ez a baj.
1: Nem mondják meg.
2: Igen. Még nem tudják.
0: Igen. Az gyanús, ha nem mondják meg. Miért nem mondják meg? Legalább mondják meg, hogy hova viszik ezeket a gyerekeket.
1: Mi van akkor, igen? Hogyha ez egész egy nagy tervnek a része?
0: És?
1: És az van, hogy először mi csak egy tábor. Aztán,
0: ja, aztán egy egyhetes tábor.
1: Aztán pedig aztán egy alvóügynököt csinálnak belőle. Igen, és aztán... csak mondanak neki egy zót, és akkor aktiválják benne az orosz alvóügynököt.
0: Igen, aztán felszívódnak új Zélandon.
1: Nápolyi. Megölni anyát, megölni anyát.
0: Nem, jó, ez menni kell.
1: Mennyi táborban voltál fiatal korodban, Balázs?
0: Engem leraktak másodikos vagy harmadikos koromban, hogy három hétre. Zalakomárra.
1: Három hétre,
0: érted?
1: Három hét, de milyen?
0: Zalakomárra.
1: Zalakomár.
0: Tudod, milyen magányos voltam? Ott megtanulod. Ezt elmeséltem.
1: Na.
0: Ugye gyerekek folyamatosan írtak, hogy küldjenek az anyukák csomagot. De hát anyám nem nézte a postaládát, és három levelet küldtem, hogy küldjetek nekem is csomagot, és mindig odaültem más gyerekek mellé, és megnéztem, hogy kibontják a csomagot. És kapta a csokit, meg minden, és kiderült, hogy vagy nem érkezett meg a levél, vagy rosszul címeztem, de nem érkezett
1: a
0: csomag.
1: Kis Ron Weasley.
0: Én voltam egyedül a táborban, aki sose kapott csomagot. És az volt a szórakozásom, hogy mindig odaültem más gyerekek, és megnéztem, kibontottuk együtt a csomagot. Persze rohadékok voltak, kis genyek, megtáltam az összes kis kretét. És soha nem adtak semmit, és mindenki elküldték. Három hétig voltam Zalakomárban. Három hétig.
1: De mi volt a tematikája a tábornak?
0: Nem tudom, már csak miatt kértek értem. Nem tudom, hogy miért tettek 3 hétre egy táborba. Valami kastélyban voltunk Zalakomárban.
1: Isten, ez az halálpara volt.
0: És egy-két gyereknek volt karcjátéka, és az volt a szórakozás, amit persze nem adták oda, ezért odaültem, és néztem, hogy játszanak.
1: Hát jó, szerintem
2: nagyon szomorú gyerekkorom
0: nem,
2: volt.
0: Nem, aztán elkezdtem magam jól érezni az utolsó 2 napon, mikor már tudtam, hogy megyünk haza.
1: Ezzel lekerült a nyomás rólad, nem? És a leveleidnek a hangvétele utólag milyen volt? Hogy könnyeztatta. De nem, kedves édesanyám.
0: Kedves drága édesanyám, küldjön egy csomagot nekem, itt a szegény Zalakom.
1: Jó volna még lenni valami.
0: Igen, itt már mindenki úszik a csokoládéban, meg a Nestlében, meg a Ropiban. Küldjön édesanyám a szegény gyermeknek valami csomagot.
1: Kedves édesanyám, alig van már erőm írni. A tollam is lassan kifogy.
0: József csak Attila nem volt olyan éhes, mint amennyire éhes volt.
1: Szerettem önt, önöket.
0: 3 hét. 3 hét.
1: Na ide figyelj!
0: De egyébként traumatizált, szerintem az traumatizált, mert megmaradt. Emlékszem a kastélyra, az üveges tekintetű farkasokra a falon, a medvékre, tehát nem volt egy jó hely. 3 hét.
1: Farkasok voltak.
0: Hát ilyen, tudod, ez ilyen vadászkastély volt. Tudod, éjszaka kimentél vécére, összehúgyoztad magad, úgy féltél.
1: Ja, Istenem.
0: Na jó van, gyerekek, hát ennyi. Örülünk, hogy tudtunk segíteni.
1: Köszönöm szépen.
0: Hozd még a többi problémád is.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez ha

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 97.7

0: Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
2: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones, újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Október 1-től 4-ig Szombathelyen, a Műjégpálya mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
3: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszerdalok. A padlás október 3-án ismét Szombathelyre érkezik az Agórába. Ne hagyd ki! Jegyek pannonvárszínház.hu.
4: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszámfest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rád!
5: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
6: A

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1!
2: Az 50.
3: Hát

Amerika és a Rádió egy kedvencei ebben a két órában, top 50, és akár még ötleteket is szerezhet az ember, hogy milyen zenékre szavazzon majd a Rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a radio1.hu-n.

ezután érkezett a 47. helyen Topic-tól, Fastboy-tól a Forget You, és 46. Ray Dalton-tól a Do It Again a rádió egyen. Itt csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy top 50, a 40.
1: Az új kedvencünk Felix de Light-től, vagy ahogy mindenki ismeri, Lost Frequencies. Ő egy szemüveges rác, aki mintha most szabadult volna egy gamer klubból a Fortnite mellől, és aki semmi esetre sem popstar alkat, inkább anyakedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy nevezd zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb popszenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ezt tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40. helyen.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 40. helyen játszottam a friss kedvencünket Lost Frequencies-től. Live It All 39. helyen követi Ed Sheerantől az Azizam. Ezután érkezett Alex Warrentől az Ordinary a 38. helyen, 37. Jokeri Be Alright.

0: Majd most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán

0: is megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 Top 50, a 34.
1: A Walking on a Dream Blondistól, aki nem az első női DJ volt az ibizai Pacsa Klub történetében, viszont az első női lemezlovas lett, aki rezidensként dolgozhatott ott, heti állandó fellépés, ő válogathatta a vendégelőadókat és dolgozott az interaktív vizuális elemeken. Blondis remixelte az Empire of the Sun, Walking on a Dream című dalát, és ez a 34. a Rádió 1 Top 50-ben.
2: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio.

Rádió 1, ez a Top 50, a folytatásban a Dracula a 31. helyen, ami az ausztrál Tame Impala egyik legnagyobb slágere, és ez lett az első dala, ami felkerült Amerikában a Billboard Hot 100-as listára. Később a Jennyvel készült remix még magasabbra repítette a dalt, és világszerte

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger a Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper pop dalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a Rádió egy

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió 1 top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n, én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 27.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt bakelit levez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalával, Lovers on the Dance Floor.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 Top 50. A 21.
1: A Better Times Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól, aki mellett Barbs énekel ebben a dalban. Eredetileg Barbara Argyro néven látta meg a napvilágot a hölgy. Ő volt az egyik közreműködő Martin Garrix Butterflies című dalánál is, szóval egy olyan hanggal készült ez a dal, amihez már köthető világsiker. Itt a Better Times a Rádió 1 Top 50-ben. 21.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abrakadabra, amit Accent, Sarah és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19-dik.

0: Rádió egy top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják, a legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt, hogy McLemore volt az elő énekese az amerikai turnéján, New Jersey-ben a rapper McLemore pedig tartotta egy Free Palestina beszédet a színpadról, és előadta a palesztin párti tiltakozó dalát. Na hát ezek után Izrael párti szervezetek és a stadion tulajdonos milliárdosok úgy döntöttek, hogy nem engedik többet fellépni McLemort a stadionjaikban, Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind McLemort támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17. Stay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en. Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió E!
1: Rádió E! Top 50. A 13.

újdonsága a Golden Summer 8. Lejjebb csúszott viszont a másik Taylor Swift-dal, Opel Light, 4.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a Top 50 után is. Szuper jó zenék, a Daily Mixet ezzel a dallal indítjuk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez ha

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

Szombathely! Farkas Beni vagyok, és jó hétvégét mindenkinek, hiszen szombat van. A mai napon hivatalosan is megengedett, hogy valaki délután 2-kor jöjjön rá, hogy igazából reggel óta nem csinált semmit, hiszen hétvége van, szombat van, tessék hátradőlni, élvezni az igazi mai slágereket, amik ebben az órában mixben szólnak. Érkezik is Calvin Harris felvétele a 97.7 rádióján, ez az Outside.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a rádió egyen.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a mai pedig szeptember 26-a, a Chimichanga napja. Ha valaki nem tudná, mi az a chimichanga, képzeljünk el egy burítót, töltsük meg fűszeres hússal, babbal, sajttal, majd dobjuk bele a forró olajba. Igen, nagyjából ennyire visszafogott ételről beszélünk. A chimichanga története az Egyesült Államokból, azon belül is Arizona államból, Tucson környékéről származik. Az egyik legenda szerint a 40-es évek végén Monica Flynn egyik burítója véletlenül beleesett a forró olajba. Ahelyett, hogy kidobta volna, rákerült az étlapra, és megszületett a chimichanga. A neve is érdekes, a chimichanga nagyjából valami olyasmit jelent, hogy micsoda kis bigyó, vagy akármi, vagyis tulajdonképpen az étel neve is azt sugallja, hogy valaki nem tudta hirtelen, hogyan nevezze el ezt a rántott burítót. Ha otthon is kipróbálnánk, akkor töltsünk meg 4 nagy tortillát sült vagy tépett csirkével, fűszeres babbal, reszelt sajttal, hajtsuk be a két végét, majd szorosan tekerjük fel, hogy ne essen szét, forró olajban, hajtással lefelé süssük aranybarnára mindkét oldalát, nagyjából 2-3 perc alatt. Tálaljuk tejföllel, guacamolével, szalszával, és már kész is a házi chimichanga. Jó étvágyat! A 97.7 Rádió 1-en latin dallamokkal folytatjuk, érkezik Enrique Iglesias, meg a Bailando! Hey!

Nem simos slágerek. Nem simos slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a Kultúrházak éjjel-nappal program sorozat ma is várja az érdeklődőket a Víztoronynál. Már délelőtt elkezdődtek a programok, délutántól vár mindenkit a Lego alapú készségfejlesztő oktató program, de kézműves foglalkozások is lesznek, kavicsfestés, óriás kifestő, 17 órától pedig Hadik Karádi koncert, akusztikus zenei dúó, amelyet Hadik Ákos és Karádi Gergő alkot, úgyhogy minden érdeklődőt várnak sok szeretettel a Víztoronyhoz. Itt a 97.7 Rádió, egyen pedig már Teddy Swims érkezik, itt a Lose Control.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és itt a Kutatók éjszakája. Egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket a mai napon a Schmidt Múzeumban. 18 órakor kezdődnek az előadások. Bősze György és Csiszár Tamás a Vasmegyei Látássérültek Egyesülete képviseletében érkezik, Potter és Rio nevű kutyáikkal. 18.30-tól a határ túloldalán professzor dr. Víg Károly előadása kezdődik. 19 órától Pénz, háború és határok fogságában címmel dr. Nagy Adrien történész muzeológus előadását hallgathatjuk. 19.45-től Mártfai Márta könyvtáros a Szavária Múzeumból érkezik, aztán 20.30-tól Ezt velem ne csináld, jelenetek személyes határaink tartásáról Szabolcs Gergely önvédelmi oktató, sportoktató előadása érkezik, 21 órától pedig Csapáros Andrea múzeum igazgató a Szavária Múzeumból érkezik a Schmidt Múzeumba, 21 óra 20-tól pedig Séta a mélybe a középkori vár maradvány megtekintése két turnusban 15-20 percben, ide viszont előzetes regisztráció szükséges. A rendezvények ingyenesek, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek az estére. A 97.7 Rádió egyen jön az Offenbach és Norma J. Martin közöse. Ez az Overdrive.

Mix. Minden délben a Rádió Egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Az igazi mai slágerek Mixben. Minden délben a Rádió Egyen.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a Rádió 1 konténerjáték továbbra is várja az érdeklődőket. Magyarország legőrültebb kulcs vadászatával várjuk a hallgatóinkat. A Rádió 1 konténer idén is tele van értékes ajándékokkal, a nyeremények között pedig valódi álomnyeremények is várnak gazdára. És remélem senki nem felejtette el, október 9-én jön a nagy konténer nyitó bulis Balázséknál. Minden részlet a játékról a Rádió 1.hu-n, itt a 97.7 Rádió 1-en pedig Martin Garrix és a Butterflies.

Egy újabb zenei óra végére értünk itt a 97.7 Rádió 1-en, úgyhogy egy kis időre most elköszönök, viszont a következő órában is én jelentkezem, mutatom is, hogy mivel indítunk. Ő Tóth Abigail, ez meg a Sugar Daddy, amit mindjárt meghallgatunk, maradjon velem!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt a faültetés ideje. Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök széles választéka. Az ön öröme, a mi sikerünk is.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Farkas Benivel. Csak igazi, ma is láger megy. 97.7.

Szervusz, Szombathely, nagyon szép délután mindenkinek, én Farkas Beni vagyok, a folytatásban is én hozom az igazi mai slágereket, és hoztam egy sportprogramot az NB3 északnyugati csoportjában. Pályán a mai napon a Királyese, akik idegenbe Sári Sápra látogatnak, a Sári Sápi BS elleni mérkőzésük 16 órakor kezdődik. Hajrá Király! A 97.7 Rádió 1-en már a Switch Disco Rehab és Sam Feld közös a szól, itt a Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és vár mindenkit a mai napon és holnap az 59. Szavária Dance Festival. Az idei Szavária Dance Festival ismét két napon át hozza el a versenytánc varázslatos világát. Látványos produkciók, fantasztikus táncok, izgalmas versenyek és felejthetetlen pillanatok várnak ránk. A szavariadancefestival.eu oldalon órára lebontva nézhetjük a programot. Ha jól látom, akkor jelenleg a junior szóló latintánc döntőjét nézhetjük, de délután is rengeteg programmal várják az érdeklődőket egészen este 11 óráig, ekkor kerül sor az eredmény hirdetésre, és természetesen vasárnap is egésznapos programmal várnak mindenkit, úgyhogy irány az Agora Művelődési és Sportház. A 97.7 Rádió egyen a folytatásban Alex Warren felvétele szól, itt a Fever Dream.

0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismered a Kia Szombathelyt és az Opel Szombathelyt? Ugyanitt az Autovalis iniciál használt autókínálatát is megtalálod. Dacia Sandero már 4 millió 600 forinttól, Opel Astra 5 millió 900 ezerért, Toyota Corolla TS pedig 8 millió 990 ezer forintért. Ez csak néhány kiemelt ajánlat ellenőrzött használt autókínálatunkból. Várunk Szombathelyen a Vásártér út 3 szám alatt, a Kia és Opel szalon telephelyén. Autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés, teljes körű ügyintézés, 15 év tapasztalat. autovallis.initial.hu.
2: Márvácska, krizantén, díszfák, díszcserjék, kalluna, eper, mind önre várnak. Csodálja meg nálunk az ősz színeit.
3: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió E! Folytatódik!

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a jövő héten még lehet jelentkezni a Szombathely Visszavár elnevezésű tanulmányi ösztöndíj pályázatra. Az polgármesteri hivatal egészségügyi, kulturális és köznevelési irodájában lehet benyújtani a pályázatot, a pályázati felhívás pedig a szombathely.hu oldalon található szeptember 30-áig lehet benyújtani, tehát az ösztöndíj pályázatot. Erre az időpontra figyeljünk oda, a folytatásban pedig hallgassuk meg Kato és John közösét a 97.7 Rádió 1-en, itt a Turn the Lights Off.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a 97 hét rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és Kajdi Csaba pedig nem sokára újra Szombathelyre az Agoroművelődési Sportházba érkezik. Kajdi Csaba, az a Szila mára jóval több lett, mint közismert média személyiség, egyfajta kultúrinfluencerré vált, aki sajátos humorral, öniróniával és mély tartalommal vezeti be a közönségét a művészet, a történelem és az emberi sorsok világába. 7 évvel ezelőtt találkozott Barki Gergely művészet történésszel, a szakmában és a médiában is ismert képvadásszal. Barki az Art magazin hasábjain tárta fel Szila felmenőinek drámai, sokszor megrázó, máskor egészen elképesztően mulatságos család történetét. Ez nem előadás, ez egy kultúrhistóriai csemege. Várnak tehát mindenkit október 2-án az Agora Művelődési Sportházba. Itt a 97 hét rádió, pedig jön a Maroon 5, ez az Animals.

Mindjárt 14 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom. Az igazi mai slágerek azonban továbbra is nálunk szólnak, úgyhogy tartson velünk. Jó hétvégét, jó pihenést, holnap találkozunk. Én Farkas Beni voltam, hello szombathely!

0: Több termékkel várunk. KiK. Több, mint gondolnád.
1: Az Aldiban idén már több, mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: right.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Na, akár erre a dalra is lehet szavazni, Rádió 1-esek. A Rádió 1 top 500-as listánk összeállításakor 0620-311-111 a számunk, vagy top500@radio1.hu. Ez az e-mail címünk. Lóit hozom, aki a napokban Londonban járt Sam Smith koncerte, mert hogy óriás rajongó, és dalokat is szerez ebben a pár napban. Úgyhogy lehet, hogy nagy hatással lesz.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és folyamatosan jönnek a top 500 voksok e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben. Most Erikától egy...
1: Lady Gaga, mutatja kislányom Lady Gaga.
0: Igen, ő a nagy Gaga fan?
1: Igen.
0: De ugye múltkor ő nyerte meg a top 500-at, ezt persze nem zárja ki, hogy idén is valami hasonló történjen. Bármi Lady Gagától?
1: Bármi.
0: Jó, oké, felvettem ezt is a listára, nektek pedig szuper jó hétvégét.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia. Szia. Tibi is voksolt, mégpedig erre a klasszikusra. Ha van valami, ha van egy refrén, amitől libavőrös lesz az ember, akkor az a Poker Face, ezt is felvettem természetesen a listára. Most pedig indítom a Fastboy dalát, ez a Good Life. Jó hétvégét a Rádió 1-jel.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ talált, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

rádió, ez csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22, 2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egy újabb Top 500 box. Hello!
1: Szia Márti! Én a Cyrillre szeretnék szavazni.
0: Sound of Silence, az milyen hatással van?
1: Az nagyon. Hát el kell, hogy mondjam, hogy az a csengő hangom.
0: Hát annyira éreztem. Összekapcsolódott így az idegrendszerünk. Sound of Silence, Ray Vox.
1: Így van, jó, így van, igen, okay. Igen, igen.
0: Felvettem ezt is. Hozzájárultál a Rádió 1 Top 500-hoz.
1: Igen.
0: A közösség erejéhez. Köszi, hogy itt vagy velünk hétvégén is.
1: Jó, oké. Okay.
0: A folytatásban pedig egy olyan szupersztár, aki korábban nyert már Rádió 1 Top 500-at, Dua Lipa és a Training Season.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Air klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa hétfőtől péntekig a Rádió Egyet. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
2: Rádió

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, hát a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, most már csillagászati és meteorológiai ősz is van, kivéve a délutáni live mixben és a Cookie Weekend Show-ban, mert hogy Cookie ezen a szombaton is 2 órán át mixel majd, Summer Edition, élő kívánság műsor is lesz, 8 órától diszkósít, 9-kor pedig startol a World Is Mine Radio Show. Most az egyik rezidens a folytatásban, Regál Lili és a Hilmi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi greatest hit koncert 50 ezer néző előtt egy róla elnevezett arénában, micsoda személyi kultusz, Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán Gorenje

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és miközben szólt Lloyd Dalla, Get Lucky, a közben is folyamatosan is érkeztek a Top 500 boksok. Most is egy, hello!
1: Irma vagyok, te jó

0: Nálad ez a numero uno évek óta?
1: Igen, még a csengő hangom is ez.
0: Olyan sokan mondják egyébként, ezt képzeld el, hogy a csengő hangom, nekem nem tudom, 20 évvel ezelőtt volt csengő hangom, ez olyan cuki, hogy még van. Nagyon sok rádió egyes, akivel beszéltem, akik így a top 500 voksukat elküldik, így elmondják, hogy és egyébként ez a csengő hangom. Úgyhogy,
1: igen.
0: És mi, melyik része az intro a csengő hangod, vagy már a refrén, amikor megy a csapatás bulizás?
1: Ahogy kezdődik egy dolog. Nem csak a refrén.
0: És mindenkinél így csörög, vagy azért van, akinél beállítottad a Teddy Swims-t?
1: Mindenkinél.
0: Ez az általános. Na jó, felírtam a listára. Te is hozzájárultál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia.
1: Nagyon-nagyon örülök.
0: Októberben ismét jön a rádió egy top 500, akár Katy Perry dalaira is lehet szavazni.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és Tamás kérdezi tőlem, hogy mikor lesz a nagy konténer nyitóparti Balázsékkal. Október 9, reggel 6 és 10 óra között Duna Plaza főbejárata. Ezek a fő paraméterek. És egyébként a helyszínen is lehet még kulcsokat nyerni. Két A-klassz szupersztár a folytatásban. Szia, és Kendrick Lamar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez ha

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones, újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Október 1-től 4-ig Szombathelyen, a Műjégpálya mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
3: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
4: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszámfest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rád!
5: Ismered a Kia Szombathelyt és az Opel Szombathelyt? Ugyanitt az Autovalis iniciál használt autó kínálatát is megtalálod. Dacia Sandero már 4 600 000 forinttól, Opel Astra 5 900 000-ért, Toyota Corolla TS pedig 8 990 000 forintért. Ez csak néhány kiemelt ajánlat ellenőrzött használt autó kínálatunkból. Várunk Szombathelyen a Vásártér út 3 szám alatt, a Kia és Opel Szalon telephelyén. Autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotok.

0: állapotfelmérés, teljes körű ügyintézés, 15 év tapasztalat. autovallis.initial.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Még ebben az órában aztán jön Kuki, a francia Muki, aki két órán át mixel, mert a Before Party Show még mindig Summer Edition nyári kiadás. Hát annak ellenére, hogy a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, csillagászati, meteorológiai, viszont hivatalosan ez még a vénasszonyok nyara. Sam Felt, Heart Like Mine, ezt hozom a folytatásban.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy, indítom már is Alex Warren dalát, amit most nagyon-nagyon szeretünk, ez a Fever Dream. Tavaly a top 500-as listánkon az Ordinary az 54. helyen szerepelt, szerintem most is találkozunk vele, és lehet, hogy ezzel a dallal is.

újra megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például Tom Cruise nagy barátja, Taylor Swift, aki meglepte a héten a rajongókat a jó hírrel és a kis ajándékkal, pénteki megjelenése az énekesnőnek a vadi új dala Patient Zero. Egyesek szerint a The Life of a Showgirl albumból lesz egy ilyen deluxe változat, és azon kap majd helyet. Erről az albumról hozok egy óriás Rádió 1-es kedvencet.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

I like it when you take control, even.

0: rádió, ez csak igazi mai slágermegy, és Kámrád dala alatt is folyamatosan érkeztek a voksok. A top 500-as listánk, hát nem mondom, hogy szépen lassan összeáll, mert elképesztő sok üzenet érkezik, SMS-ben, Viber üzenet, e-mail is, ugye a top500@radio1.hu-ra. Tamás is itt van velünk szombat délután. Szia, Tamás!
1: Szia, szia, Márti!
0: Na, mik a voksok? Mikre tipp ehhez? Hát bármit beszavazhat az elmúlt 20 évből.
1: Hát elmondtad, amit szavaznék. Az én szavazatom az Kamrád, de van két tini lányom, és egyik a lelkemre kötötte, hogy Korean pop legyen, Korean pop, vagy K-pop, a másik pedig bizonyos Pedrót, aki belőlem egy szamár is lehetne, nem akarok őt megbántani, de sajnos én nem ismerem, de mindenképpen a lányok szavazatai előrébb vannak, és annak adjuk, akinek kevesebb van.
0: Jó, oké, okay. K-pop! És Pedro! Mind a kettő ott van a listán, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Köszi, jó volt hallani a hangot, Márti. Szia, hello!
0: Szia! Hú, megelőlegezem, erős lista lesz az idei is. Zara Larsson, Last Life, egy nagy pop klasszikus a folytatásban. Kuki pedig érkezik 5 óra.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Eva Max, aki, ha már itt nagy top 500 visszaszámlálásban vagyunk, nyert korábban Rádió 1 top 500-ot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most is idén is sok szavazatot kap. Jön nem sokára Cookie, a francia Muki,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót. Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Éttermék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Itt a faültetés ideje. Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök széles választéka. Az ön öröme, a mi sikerünk is.
5: Ismered a Kia Szombathelyt és az Opel Szombathelyt? Ugyanitt az Autovallis iniciál használt autókínálatát is megtalálod. Dacia Sandero már 4.600.000 forinttól, Opel Astra 5.900.000-ért, Toyota Corolla TS pedig 8.990.000 forintért. Ez csak néhány kiemelt ajánlat ellenőrzött használt autókínálatunkból. Várunk Szombathelyen a Vásártér út 3 szám alatt, a Kia és Opel szalon telephelyén. Autóbeszámítás, ingyenes értékbecslés és állapotfelmérés, teljes körű ügyintézés, 15 év tapasztalat. autovallis.initial.hu.
6: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
9: Te meg a bográcsba.
8: Ilyen marha pörköltet csinálok.
10: Nem már!
8: Ez is komolyan.
10: Hát nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát nem olyan.
8: Na most ez
9: a vegánoknak is kedvezni.
8: Most kételkedtek ebben?
10: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
9: én
10: lesznek.
9: Odaálltunk
10: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
8: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
10: Gondolom.
8: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
9: Látod,
10: meg akarok bolondulni.
8: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
9: Ready to get mad.
8: Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
10: Igen.
8: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
10: Olyan.
9: Az mozog olyan. A szád is hazud.
8: nem, tökre bevallanám, hogy nem.
9: És de milyen lecsót csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
8: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
10: Nagyon tehát, jó.
8: Rendesen szalonnával indítok.
9: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről...
8: Nem, nincs megnyitva semmi.
9: Ez bántó.
8: Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
10: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
8: Fogd a zabáját! Üljél le, töltsél rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyeredet, megeszed, amit eléd rakok.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: yeah!
1: Ez itt a Rádió Ajon Sokig, ez Ivai Schlager megy, benne a Bifa Party Show, Summer Edition, az egyik üzenek itt szól, Vajber Rendszeguki, ismét pécázunk, moron, nem nagyon esznek a halak, és szeretnék kérni velem egy jó fogós zenét, közben sütjük a grill cuccot, ezt a beesett két potyazó, üzennék kik is valamit kérlek, legalább valami sör videtek pista, üdv, Zsolinyó és Sanyikai, köszi, ha bemondod. Inkább ígyatok egy kis vizet, vagy narancsúz, sokkal egészségesebb jó, mert az alkohol ez nem jó. Fúj. Vizet, ígyatok vizet, kuki fizet, jó? Az egyik üzenek itt szól SMS-en, szökül kímelő üzenetem, kicsi szívemnek, túl vagyunk a nehéz héten. Náthadár és gyengeséggel, hétfőjön a feltődés, addig is meleg tea, búj az ágyban, gondolj egy szép éjszakára, pihenj sokat, este várlak, nagyon hiány az

Az itt a rádió egy olyan sok igaz ima is legjámet, kaptam egy aranyos SMS-e, mit szól. Szia Kuki, nagyon földobod ezekkel a dalokkal a napomat, és te veled itt Zircen, a Zircikonon találkoztunk egyszer, és én azóta ismerlek, és imádlak téged, és amúgy tervezetben van három dalodat TikTokon feldolgozni, értékelő videóként. Üdvözlettel Rami, aki egy éve a Rádió 1

Cookie stílus magyarul, franciaul cookie stíl. Stíl, stíl, stíl. Érkezik Playboy, ez a szent címe, rólam szól. Alara cookie. Ha, persze. Üzsel, az előadó, francia DJ producer. Jó, Playboy, picike lajtozunk, utána egy kis szünet, szünet után, újra egy óra mixelés. Ha, tökéletes az életi tarágyó egyen. Nagyon ünk, Playboy, hoppá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám

0: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Árváska, krizantén, díszfák, díszcserjék, kalluna, eper mind önre várnak. Csodálja meg nálunk az ősz színeit.
5: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
6: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszámfest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rád!
7: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones, újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Október 1-től 4-ig Szombathelyen, a Műjégpálya mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van a feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem.
9: Akarod össze a halálos fenyegetéseket tartod 3 napot azokkal a rettenetes emberekkel?
8: Sem egy osztálytársat nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
9: Azt sem tudom, hogyan érezzem magam, hogy most
8: nem te bizonsz egy rendülés, hát ő érezze magát jól.
9: Tudom, az irány az olyan, hogy minden azt mondja, hogy ja, sima, valakit egy örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
8: Itt vagyok a bokorba.
9: Egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyerek, és azt mondja, mostantól minden nap máshol alszol. Addig, amíg ez nem oké.
8: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
10: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Zenélünk, van egy jó hírem. Következő megszólalás 13 perc múlva. Pihi nektek, ugye? Nem fogtok hallani a csúnya hangomat. Csak mixerek! Alejo!

kivalok neked, drága Adam. Legyél egy jó kis tűzérték este, jó? Na, érkezik egy újdonság, ez a sajátom. Jobban mondva, sajátunk, mert ott van mellettem a jó barátom Kaner. Ültünk több napon keresztül stúdióban, és ez lett. A szám címe Fire. Szóval fogjátok sok szeretettel a legújabb Cookie Kaner elegütt. Fire itt a rádió egyen, oké? És egy kis üzenet. Ha esetleg tetszik nektek ezt a zenét, nyugodtan lehet kérni azt a dalt a kiválságú sorban US Gary-vel. Hétköznap, jó? Allez, Cookie Kaner, Fire itt a rádió egyen. Na gyere, baby, énekelj el!

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik. Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszerdalok. A padlás október 3-án ismét Szombathelyre érkezik az Agórába. Ne hagyd ki! Jegyek pannonvárszínház.hu.
3: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszámfest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rád!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
5: Te meg a bográcsba.
4: Ilyen marha pörköltet csinálok.
6: Nem már!
4: Ez is komolyan.
6: Hát nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát az nem olyan.
4: Na most ez
5: a vegánoknak is kedvezni
4: most kell. Most kételkedtek ebben?
6: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát én egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
5: én
6: lesznek.
5: Odaálltunk
6: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
4: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
6: Gondolom.
4: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
6: Látod, amúgy... meg akarok bolondulni.
4: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől. Ami nem megyek neki a halászlé, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
6: Igen.
4: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
6: Olyan.
5: Az mozog olyan. A szád is hazud.
4: Nem, tökre bevallanám, vagy nem.
5: És de milyen lecsót csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
4: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
6: Nagyon jó.
4: Rendesen szalonnával indítok.
5: Annyi, hogy megejtened a YouTube linket, amiről
4: nézel. Nincs megnyitva semmi.
5: Ez bántó.
4: Paprika, paradicsom, pici, ugyanazt várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
6: Már ez most mi ez a lecsó vagy a pörkölt?
4: Fogd a szabályt!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindenkinek köszi. Persze, hogy lehet, és utolsó üzenet, közlekedés infót tessék figyelni. Szia Kuki, M35-ös autópályán Debrecen után mérik az autók sebességet Budapest felé, Zoo ezt írta. Érkezik David Guetta, Just the way you are. Újdonság! Hey,

0: Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, még egy óra keresztül itt leszek veletek. És most rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallani. Mert igen, élő kívánságműsorra. Van kevetek, nyugodtan lehet telefonálni, SMS-ezni, Viberezni a 0620-3-111-111-re. Jönöm sokára újra zenélünk, jelkezik Taylor Swift, és a szám címe The Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Szeretnéd kipróbálni azt, amit máskor csak a polcon látsz? Akkor október 8-án ezt nem hagyhatod ki. Jön a Kozma Szerszám Fest Bosch Roadshow. Nézd meg élőben a száraz jeges tisztítást, a lézerhegesztést, pattanj e-bike-ra és fedezd fel egy csomó újdonságot a 20 kiállító kínálatában. Közben street food, több százezer forint értékű nyeremény és olyan ajánlatok, amiket csak ezen az egy napon érhetsz el. Október 8-án 9-től 17 óráig a Kozma Szerszám áruházban. Gyere, éld át, számítunk rá!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál.

0: Ha új zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Rádió Egy, tessék!
2: Halló!
1: Halló, szia! Rádió Egy hívtad, hello, szia!
2: Hello, én...
1: Igen?
2: Zenét szeretnék kérni.
1: Egy zenét szeretnék kérni. Elég ugyan Martin Garrix-hez, jó lesz neked?
2: Persze.
1: És mondd meg, kinek szeretnéd küldeni. Először ott hívnak téged?
2: Norinak.
1: Nori. Na, Nori, kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix, kinek szóljon?
2: Neked.
1: Nekem? És mit, mit szeretnél nekem üzenni?
2: Hát, legyen további szép délután.
1: Neked is, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia, szia!
2: Yeah.
1: Ritka valaki küldi nekem egy zenét, tényleg, de sikerült. Jó, jó, cuki volt. Allé, érkezik Martin Garrix, Ed Sheeran elegütt, megjátszom adom Ed Sheeran, világsztár, a szám címe Repeat It. Allé, hopp kukikám, indíts be!
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: legyen.
1: A vonal túlsó végén, hölgyeim és uraim, egy hűséges aggatók, csak kicsit furja a hangja most. Haló!
2: Igen, igen. Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi a bajod, Viktor?
2: Még azt nem tudom.
1: Ah.
2: Mikrobiológiai problémái vannak.
1: Mikrobiológia. Biológia. Az jó. Okay.
2: Igen. Vagy vírus, vagy baktérium, még nem tudom.
1: Ja, megfasztád?
2: Hát, úgy is mondhatjuk.
1: Hát, figyelj, sokan vitatkoznak velem, hogy a megfázás nem létezik. Dehogy
2: nem. Igen, ezt akartam mondani.
1: Dehogy nem. Figyelj, csinálunk egy ilyen, megyünk ketten Alaszkában. Jó, Alaszka?
2: Jó.
1: Zuhanyzol egy jó meleg vízzel, jó vízes a hajad, és mész a mínusz 45-ben. Paf!
2: Paf lesz, igen, igen, igen.
1: Paf!
2: De feltöltöm magam vitaminokkal, és meg kell, hogy ígyem.
1: Létezik aztán még fázás gyerekek, létezik. Na, de nem vagyok doktor, ma mondjuk szép lett volna, ez lettem volna, hát szerintem bajba lennék. Viszont, mint műsor etető, még itt vagyok, és kínálok neked egy lehetőséget, hogy kérjed el tőlem, és küldjél valakinek.
2: Csodálatos lehetőség.
1: Ugye?
2: Foglalkozom a táplálkozásokkal, keresem a megfelelőt is. Az egyik tanulmány azt mondja, hogy nem biztos, hogy jó a húsfogyasztás.
1: De figyelj,
2: nem tudom, hogy
1: bocsánat,
2: így van-e.
1: Bocsánat, most ezt kérdezted, ezt kértem tőled, hogy mondd meg, mit szeretnéd kérni tőlem, ilyen zeneileg, nem ilyen hús, amit tudom én.
2: Valami húsmenteset.
1: Húsmentes.
2: Legyen mondjuk vegári.
1: Ja. És kinek szeretne külön a What is my DJ?
2: Minden őrültnek, olyanoknak, jó, mint én vagyok.
1: Oké. Okay. Köszönöm szépen a telefonnál, és most viccon kívül jobb urást kívánunk neked, jó? Innen a stúdióban vagyunk egy páron. Jó van. Ciao, szia-szia. Uraj, picike jobbra-balra ment az a beszélgetés, de most zene érkezik a legújabb, nem vegán, hanem Regan Lili, a szám címe Heal Me.
3: Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
4: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsorú szóraig megyünk tovább. Ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Cucu vagyok, szia Kuki!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm. Most már tele a pocak, úgyhogy jókat.
1: Finom volt a vacsora, gondolom akkor, ugye?
2: Igen, grilleztünk, itt vagyok a lányomnál, Klaudiá, meg férjének, Gábornál, itt van Nászaszom, Enikő, Jancsi,
1: Nagyon buri akkor, nagyon jó, szuper. Az nagyon jó, az nagyon. És mit szeretnéd kérni tőlem, szabad tudni?
2: Igen, David Gettát, a Nászaszom kedvence lehet kérni?
1: Persze, és kinek szóljon?
2: Hát így akkor az egész társaságnak. Nagyon jó a hangulat, úgyhogy jó érezzük magunkat, és így mindenkinek, jó?
1: Oké, megbeszéltünk, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél!
2: Oké, köszi, szia Puki!
1: Szia, David Guetta, I don't wanna wait, allé a Pukikán, pörögünk!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Lassan végig a kívásság műsornak, de van még egy telefonaló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen, minden rendben van.
1: Jó idő volt ma, nem? Azért, ahhoz képest, hogy szeptember végé van.
2: Igen, azért még jó.
1: Ja, sőt, jövő héten 23 fok várható, tényleg, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Na! Elvisszó
2: a szeptember így.
1: Így van, ingyen jár. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Riannától szeretnék kérni egy számot Aminának, a család legjobb barátjának, ismerősének.
1: Oké.
2: Okay. Szeretnék kérni, nagyon szereti.
1: Oké, okay. Rendben, megbeszéltük mindent?
2: Igen, okay. Igen, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, a telefonáltál, jó legyél.
2: Szívesen, szia, Kuki,
1: ciao, ciao, Rihanna, where have you been? Ez következik, és ennyi.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
3: Te meg a bográcsot.
2: Ilyen marha pörköltet csinálok.
4: Nem már!
2: Ezt is bográcsba.
4: Nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát nem olyan.
2: Na most ezt
3: a vegánoknak is kedvezni kell.
2: Most kételkedtek ebben?
4: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok lesznek.
3: Én takarítottam, Feri főzött
4: zsúlvasat. Oda álltunk a Lacival, mi grill leszünk, érted?
2: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grill sütő?
4: Gondolom.
2: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
3: Látod,
4: amúgy... meg akarok bolondulni.
2: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
3: Ready to get mad.
2: Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
4: Igen.
2: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
4: Olyan.
3: Az mozog olyan. A szád is hazud.
2: nem, én tökre bevallanám, hogy nem.
3: És tesz, de milyen lecsút csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
2: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
4: Nagyon tehát, jó.
2: Rendesen szalonnával indítok.
3: Annyi, megetened a YouTube linket, amiről...
2: Nem, nincs megnyitva semmi.

0: tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, nössze, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, minden tisztelt nagy érdemű publikum, Diszkósít Radio Show, Rádió 1-en, szombaton is igazi, ma is lágermely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
4: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, bomba!

0: Bárány Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, FMM Beben applikáción keresztül én is köszöntök mindenki, DJ Junior vagyok, én is félőben vagyok, mert pont most kezdtem a szettemet a Balatoni Pop záróján Balaton Fűszön, de itt vagyok és segítem Honvaj PG munkáját zenei hírekkel is.
2: Tessék kapaszkodni, mert a Rádió 1 egyik legnépszerűbb dalával érkezünk, ez az első, és ezzel kívánunk kellemes rádiózás. Jön Alex Kenji, itt a Diszkosit Rádió Showban.
1: Bambolero, bambolera.
2: Ja, így nem, van, nem, és nem, már nem, is megyünk nem, tovább. Nem.

0: és az ünnepelteket.
1: Ő a fodrászod, aki mondta, hogy van hajad, nem? Épp már egy 6 évvel ezelőtt.
0: Mert van.
1: És nem fested, ez még font.
2: De
1: nem
2: egyébként ez nem igaz, hogy amit az Attilattól ez a humor nélküli szórakoztatás, mert van benne humor.
1: A neveket sem tudja. Mondjuk egy ideje szerkesztem neki ezt a Wikipédiáját, de nem veszi észre. Na, menjünk tovább. Én annyit akartam még mondani, hogy balatoni bobozok ma este.
2: Jöjjön most Imál Angel, azaz Gangó Bernadett a Messenger megfejtésében a Bad Times, amelyet ma este fogok játszani a budapesti, azaz a fővárosi rezidenciám nyitó bulián. Adás után egyből oda megyek.

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalom, Adrien színű a diszkos itt a Rádió 1-en. Bombasztikus. Bárány Attilával, Homai Pidzsival, ki mixel, és velem DJ Juniorral.
1: Bombasztikus ez a műsor, ennyit szeretem volna.
0: Hát meg 21 évesek leszünk idén, és ezt megünnepeljük majd december 5-én lesz a diszkosit születésnapja egyébként Budapesten, hamarosan jön az esemény, készüljetek. Előző nap december 4-én is, hiszen amikor éjfél üt az óra, akkor tulajdonképpen szülinapunk lesz, azt meg Pécset fogjuk idén is ünnepelni egyébként, ott is a 21-et, hiszen ez egy hosszú hétvége lesz a diszkosittel és a 21. születésnappal.
2: Zenei hír következik, hatalmas nagy divat, hát most már vagy 5 vagy 10 éve régi dalokat feldolgozni, és ebben a sorban még Archie nem állt be, de ezzel a dal, ami most érkezik, beállt ő is. David Guetta jön, és a Just a Little Bit More Love itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosit rádió show-ban. Just a little

0: igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárni Attilával és velem Hanboy PG-vel.
1: Gondolkoztam egy zene híren, ez a gettás egyébként szöget ütött a fejembe, de szerintem ezt nem mondom el, nem.
0: Beszéljük
1: olyan furcsa állapotban látom mostanában a videókon, mint hogyha...
0: Fáradt.
1: Igen, utoljára egyébként jó pár évvel ezelőtt a Tomorrowland-en láttam ilyen fejjel, szerintem ugyanannak a hatása, te fáradt.
2: Hát sokat van Ibizán spanyol látom.
0: Igen.
2: Jújj.
0: Ezt most engedjük el, menjünk tovább.
1: Te vagy is, ez jó volt! Emészszik!
0: Ne, tényleg jó volt, de engedjük el, és már is menjünk tovább. Megint csak Angó Bernadette, Imál Angel, a 2026-os év legnagyobb slágerével, egy világslágerrel, amelynek ugye a tulajdonosa magyar jön, az I'm

0: És várok mindenkit szeretettel.
1: Én pedig zárom a balatoni bob szezont Balatonfűzfőn, ahol egész nyáron rádió egy DJ-k játszottak, így ott volt az Ati is, ott volt a Peti is, és ezen kívül volt egy diszkosít is a szülinapon, és annyira jól sikerültek az események, hogy a vezetőség azt kéri, hogy jövőre ezt folytassuk, úgyhogy valószínűleg 27-ben lesz folytatás, de most a szezont lezárom, legalábbis azon részét, ahol ismertem magyar lemezolvasok vagy rádió egy DJ-k játszanak, ezzel búcsúzunk, én most ott vagyok egyébként élőben.
2: Jön egy olyan előadó, amelynek a lemezét biztos, hogy ma este fogom játszani a fővárosban, ugye már a Residence a nyitó bulián és Zalaegerszegen is, aki bebiztosította azt, hogy 2027-ben is ott legyen majd Ibizán a Universe-ben. Jön Fischer, méghozzá az oldalán, Tonsend,

0: Ez a rádió esti showja, a Diszkósit Radio Show, Hanvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila és én, DJ Junior. Szombat este van, szerintem mindenki bulizik, mindenki buliztat, így a Diszkósit DJ-k is dolgoznak, de együtt majd legközelebb október 24-én fogunk játszani, méghozzá Békés Csamán, a helyi nagy fesztiválon mindenki itt várunk nagy szeretettel, nagy koncert lesz, és a nagy koncert után nagy színpadon a Diszkósit.
1: Évente csak egyszer szoktam a saját lakhelyemen zenélni, méghozzá egy fesztivál keretén belül, ez a mai nap folyamán történik meg, méghozzá 21.15-től 22.30-ig állok majd a lejátszók mögött a nagy színpadon. Nem mondom a rendezvény nevét, nehogy azt mondják, hogy reklám, egyébként pedig ingyenes, hozzáteszem a rendezvényt, vagy nyugodtan beszélhetnék róla, hiszen ott nem keletkezik kereskedelmi bevétel, de a lényeg, hogy ma hazai pályán zenélek, tessék!
2: De várjál, meg egész héten mondtad, hogy káposzta
0: fesztivál. Igen.
3: Te mondtad! Én mondtad!
0: Igen.
2: Mondom, egész héten mondtad.
0: Igen, én annyit akartam mondani, hogy lakhelyeden zenész, akkor ez most a Bárány Fitness izében van a buli.
2: Nem, Water Park.
0: Igen, Water Park Fitness Center. Ja.
2: Már is menjünk tovább, jön egy sajátom a háttérben, Dukai Regin a csodálatos hangjával, velem Hanvai PG-val a Dream of My Life jubiláris verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: diszkos itt Rádió Show, csak igazi mai sláger, meg DJ Junior várjátok és jó magam Hanvai Pici, búcsúzunk ma estére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, én azzal köszönök el tőletek, hogy ma egyszer vecsés, és aztán utána

0: Attila voltam, sziasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, legközebb hétfőn élőben mixelek itt a Rádió Egyen, és azzal búcsúzom mindenkitől, hogy minden DJ Junioros remix, legalább a nyáriak, azok biztosan elérhetők a DJ Junior Facebook csatornán, illetve a privát oldalon is, aki barátom, az láthatja, oda ki van tűzve a poszt. Ezen kívül én most pont szerintem fél időben vagyok a balatoni Bob Záron, Balaton Fűzfőn, hogyha még valaki arra jár, akkor bulizzon velem. Holnap este 8-kor újra diszkosít, és jövünk, szevasztok!
2: Ameddig a főkerekén szolgálok, és zenélek, hambai PG voltam, most, hogy vége az adásnak, húzok a budapesti rezidenciámra, és megnyitjuk az idei szezon teljesen megszépülve, megújulva, borzasztóan modern technikával. Tessék hozzánk benézni, utána pedig húzok Zalaegerszegre, és ott is szórakoztatok minimum másfél órát. Én Edzsel búcsúzném, ennyi lett volna a Diszkosit Rádió Show-t a Rádió Egyen. Szevasztok!

0: Bocsi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
0: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Helyi kulturális percek.
5: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike. Az elismeréseket Budapesten adták át. A Szombathelyi Színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMIK-ban. Pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokba. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyermekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zámborszki Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Hívja fel rá a figyelmet az

0: Útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője.
1: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagyközönség felé, amikor érdemes tárházakat látogatni, egy hétvégén akár több tárház is nyitva van, szlovén-magyar határtérségbe lehet akár többször is egy nap vagy hétvégén átlépni a határt, és hát olyan tematikák vannak ebbe a rendezvény sorozatban, mint eleve a gasztronómia, a kézművesség, a mozgás, tehát tájházakat összekötő kerékpár, túrák is megjelennek ezeken az alkalmakon.
0: Ezen a hétvégén Vas megyéből két tájház vesz részt az együttműködésben, a Magyar Szombatfai, valamint a Vas Hosszú faluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. Nem lesz front felettünk, vénasszonyok nyarára számíthatunk hideg reggelekkel, ez lesz a jellemző a következő napokban is, csapadék nem várható.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mint egy menő házi buli. Olyan lesz velünk ez a következő négy óra a legmenőbb magyar DJ-kkel. Szokás szerint a Laughing Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy szuper jó zenével kezdjük a hétvégét, azaz a Third Is Mine Radio Show első óráját. Következzék tehát Gordótól a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, annak is a szombati különkiadása, ami 4 órás, 10-ig a Laughing Arms a lemezjátszói mögött. Irány Franciaország, Jugel jön most.
1: Én nagyon szeretem Jugel munkásságát, úgyhogy szerintem nem árulok el nagy titkot, hogyha Jugellel fogunk tovább menni. És ami következik tőle, az a Shine, és picit emlékeket szakít fel ez bennem, hiszen nem is olyan túl rég járt Magyarországon, itt Budapesten, és nagyon-nagyon nagy tombolás volt erre a dalra. Úgyhogy menjünk tovább Jugellel, és következik tőle a Shine. Itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, itt a World is Mine Radio Show, a Laughing Arms elemez játszói mögött. Mi a most, Andrés?
1: A TikTok, valamint az Instagram rengeteg zenéből, valamint DJ-ből és producerből csinált már világsztárt. Egy picit ide sorolom a következő dalt is, hiszen rengeteg TikTok contentet látunk erre a dalra. Tényleg ilyen nagyon hidegrázós ez az egész. Úgyhogy úgy gondolom, hogy The Bauche újdonsága a Magnetic kihagyhatatlan itt a Rádió 1-ből, a World is Mine Radio Show-ból. Ezzel megyünk tovább.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombati különkiadása a Loving Arms, New Week és Antonio Mix-el éjfélig. Éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk, Freezert látjuk majd vendégül. Na Andris, mi a most?
1: Megmondom őszintén, a következő dalnak én szerelmese vagyok, többek között már csak amiatt is, mert ez a hangzás, ami ebben megtörténik, az hozzám mostanában nagyon közel áll. Blondish egyik újdonságáról beszéltem, ami nem más, mint a Lovers on the Dance Floor. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hi, this is Blondish and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: Kell indítjuk be a szombat estéteket. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. A Loving Arms mixelt az elmúlt egy órában. Andri, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, ezt a szombatot, nagyon jól éreztem magamat. Velem Szegeden találkozhattok. Geri, neked kitartás. Szevasztok.
0: Maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszótnál is. Jön is New Week.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Helyi kulturális percek.
6: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike. Az elismeréseket Budapesten adták át. A szombathelyi színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a szombathelyi MMIK-ban. Pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokba. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyermekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zámborszki Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívja fel rá a figyelmet az MMIK. Új fával gyarapodott a szombathelyi Csónakázótó szigete a gyermekek világnapja alkalmából. A város 9. alkalommal ültette el a születések fáját, amellyel az adott évben világra jött gyermekeket köszöntik. Az idei emléktáblára 253 újszülött neve került fel családjaik hozzájárulásával. A 2026-os év fája egy mezei juhar lett, az ünnepségen pedig a Gazdag Erzsi óvoda gyermekei adtak műsort. Tudósít a Vaol. Rendhagyó tájházi hétvége indult a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője.
7: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség, amikor érdemes tájházakat látogatni, egy hétvégén akár több tájház is nyitva van, szlovén-magyar határtérségbe lehet akár többször is egy nap vagy hétvégén átlépni a határt, és hát olyan tematikák vannak ebbe a rendezvény sorozatban, mint tele.

0: Végy egy nagy levegőt.
1: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
1: Are you ready?
0: Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: The world is mine.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a szombat éjszakára. Innentől New Week adagolja a legmenőbb zenéket. Szevasz New Week, induljunk el!
2: Hello, hello, örök lázban, és a szombat este tényleg azt gondolom, hogy jó zenékkel kell, hogy teljen. Rengeteg újdonság lesz ma, úgyhogy készüljetek erre, legyetek nyitottak, jó zenék fognak szólni. Ez a rádió egy, ahogy csak igazi mai sláger, mert gyertek velünk!

0: Minden este 9-től nagyon köszönjük, hogy ma is a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, mellettem 11-ig Newvik, aztán 11-től Antonio elemezjátszói mögött, sőt lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után, erre kitérünk majd néhány perc múlva. Newvik?
1: Igazából mondhatnák azt is, hogy vadi új zenék szólnak, de az előző az 2013-as volt ugye már. Ő hát ennyiben meghazudtultok önmagat, viszont a Live It All ez egészen friss darab a Lost Frequencies-től, úgyhogy ezt hallgassátok és tekerjétek fel a hangerőt itt a Rádió 1-en.

0: remixek, és hát egy fantasztikus DJ nyúvik a lemezjátszóknál.
1: És egy nagyon jó műsorvezető, hello Geri!
0: És hát a világ legjobb hallgatói!
1: Így van, nyalogassunk körbe mindenkit, és önmagunkat legfőképp. Viszont Cassianit azt mindenféleképp körbe kéne, már nem úgy, mert egy nagyon jó producer, zseniális zenéket hoz, és én azt gondolom, hogy idén meghozta nekem legalábbis a nyárs legelét, én az elejétől kezdve, hogy meghallottam, minden héten azóta játszottam, nem véletlenül imádom. Come to Life és Cassian itt a Rádió 1-en.

0: És még mindig felfelé megyünk.
1: Abszolút, ívelgetünk, ütemezgetünk. Fed LeGrand szerintem egy óriási ember megint csak. Hát ugye nem tudom, mennyi zenét játszottuk el, fel nem tudnám sorolni, viszont az egyik legmenőbb szerintem, amit mindenki ismer, tegyük fel a kezünket, és élvezzük. Put your hands up for Detroit, itt a Rádió 1-en.

0: néhány percig még New Week Mix-el, merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha végeztek a srácok a budapesti rezidenciánkon a bútor készítéssel, a hangfal beszereléssel, akkor ott fogok fellépni, hanem akkor így jártam, akkor hazamegyek. Nem, elkészültünk, hogy ma van a nyitóbuli a budapesti rezidencián, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt az esélyt. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Mi is nagyon köszönjük, sok sikert neked ma estére, maradjatok néhány perc és jön Antonio, ez a Rádió 1 és a World

0: termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: It's new.
1: Hello mindenkinek, Antónióval megyünk bele a szombat éjszakába, jó feszes dallamok jönnek. Hello Anti, kezdjük el!
2: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Az amerikai származású Gordóval indulunk. Ő az a producer, aki az elmúlt időszakban teljesen átírta a klubzene szabályait, így nem is kezdhetném mással a szettet, mint a Loco Locoval. Szóval érkezik Gordó és a Loco Loco itt a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antó

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show Antonio elemezjátszóknál.
1: Ugrunk is tovább, már is jön egy zseniális rework, ami garantáltan mozgásba hoz mindenkit a rádiók előtt. Készüljetek, érkezik R-Square és az Ullalala itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Köszönjük rá titeket a szombat éjszakáron, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ha igazi, hamisítatatlan itáliai house lüktetésre vágysz, akkor ezt a friss ropogós megjelenést garantáltan imádni fogod. Ugrunk is tovább, érkezik Alea & Gallo és Salvatore Papa közöse. Ez a So Real, itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban Antóniótól az utolsó előtti zene, ez volt ma. Zseni volt veled ez az elmúlt egy óra, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózást továbbra is, maradjatok itt a Rádió 1-en, jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a Third Is Mine Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Hugo jön David Gettával és a Shine-nal, aztán pedig éjféltől a Guest Mix-ben a lemezjátszóik mögött. Freezer.

0: Kaiser. World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt évfél, hello mindenkinek, a lemezjátszói mögött a következő egy órában Fraser. Ő készítette a heti guest mixünket. Hugo-nel indulunk, ez a J

0: Un qué? Dame un qué.
1: Un qué?
0: Un qué?

0: His Mind Radio Show.
1: I'm gonna make you hands.

0: a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Egész éjszaka innentől én hozom a legnagyobb kedvenceket. Nem állok meg, nem dumálok, csak indítom az ilyeneket, mint ez. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a Rádió 1.

0: Kati Gremély. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

A rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság most Loitól, akinek az első kislemeze egy mozifilm betét dala lett, az I Follow című dal, ami 2021-ben jelent meg. Na, de most vissza inkább 2026-ba, és az újdonságot mutatom tőle.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg köztük pedig Lost Frequencies a folytatásban, aki azt mondta, hogy nem tudatos döntés volt neki ez a karrier. Még néhány évvel ezelőtt mesélte, hogy már középiskolás kor óta zenéket készít, de nem igazán volt ez egy nagy karrier cél. A számára inkább csak szórakozás, és azt is hozzátette, hogy bár mindig szerette a zenét, sosem számított rá, hogy ekkora dolog lesz belőle. Hát ez pedig konkrét a világsiker. És nem csak ennél a dalnál, de ez a legújabb Lost Frequencies és a Live It All a Rádió 1-en.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

kulcsokat, az egyik pedig nyitni fogja azt a konténert, amiben van egy személyautó. Van 4 főre szóló 1 hetes pihenés. Van 1 000 000 forint értékű elektromos szerszámgépcsomag, Gorenje háztartási gépek, Hisense gépek, klíma beszereléssel, és még tudnám sorolni. Ezt mind valaki megnyeri, csak tőlünk a Rádió 1-től. Szóval figyeljük, hogy mikor indítunk játékot. Ez meg egy újabb nagy kedvenc közben, Riton Oliver, Hell Dance Hula és a Turn Me On a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.